0: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendelt. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közéteszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
1: Az időjárásról.
0: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagytavaink vize 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Első kézből Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így és akkor is, ha neked mit

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számot.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
0: Az időjárásról.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, én pedig Vörös Nandi vagyok, és így szólóban folytatjuk a műsor folyamat önökkel. Az azt jelenti, hogy én föltezek egy kérdést, mint ahogy Barbie-val együtt föltettünk egy kérdést. Önök válaszolnak, és azt jól kibeszéltük, most pedig jól kipróbálom beszélni én egyedül, meglátjuk, hogy sikerül-e, de szerintem olyan témát találtam, amiben sikerülni fog, vagy hát ebben bízom, majd meglátjuk. Előfordulnak ugyanis egyes kifejezések a nyelvünkben, amik hibásan rögzülnek a köztudatban, és az emberek többsége következetesen a helytelen alakot használja. Ez különösen azokra a szavakra igaz, amikkel élő beszédben gyakrabban lehet találkozni, mint írásban, és félrehallás alapján épülnek bele a szókincsünkbe. Néha viszont éppen a helyesírással adódnak a gondok. Nos, a mai kérdésünk nem más, kedves hallgatók, mint hogy milyen félreértései, félrehallásai voltak gyerekkorokban. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott? Hogyan ejtik? Vagy akár hogyan írják? És ha már írás, akkor hamarosan egy kis játékra invitálom önöket, de előbb elmondom elérhetőségeinket 0635 925 925. Ez egy SMS szám tehát. Van egy e-mail címünk, a kívánság@ceglédradio.hu, és persze a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglédradio. Nos tehát, a leggyakrabban elvétett szavak a következők, egy statisztika szerint. Azt kell eldönteniük a kedves hallgatóknak, hogy melyik alak a helyes. Körözött vagy kőrözött? Esetleg rublika vagy rubrika? Megyünk tovább, itt van a flusztrált vagy a frusztrált? Inekció vagy injekció? Rükverc vagy lükverc? Influenza vagy influenza? Tituál vagy titulál? Patinás vagy patináns? Szimbólum vagy szimbóleum? Centírozás vagy centrírozás? Ezek a nagy kérdések, kedves hallgatók, és hát ebből fog szólni a mai adásunk is, legalábbis remélem, hogy ezekről fog szólni. Mi az, amit félrealottunk, nem úgy értettük, rosszul tudtuk, rosszul is írtuk esetleg, ezeket keresem a mai adásban, 0635 925 925. Küldjék el nekem, és aztán meg kielemezzük, hogy ezekhez képest jó. Egyébként elárulom, hogy mik voltak a helyesek, hogyha ezen gondolkodnak azóta. Az körözött, rubrika, frusztrált, injekció, rükverc, influenza, titulál, patinás, szimbólum és centrírozás. Csak hogy néhányat meg is fejtsek önöknek. Nos, kedves hallgatók, ez lesz a mai témánk. Jöhetnek az üzenetek, néhány zene múlva pedig már az önök válaszait olvasom föl. Izgalmas lesz, és talán vicces is.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, és rosszul ejtett, esetleg rosszul is írt. 0635 92 92-5-ös, jöhetnek a példák. Az elején egy kis statisztikával kezdtünk, hogy miket szoktunk elrontani. Lássuk ehhez képest a ceglédiek, mit értettek félre. Anna írja, nekem sajnos halál ciki, de a farost lemezre évekig hittem azt, hogy faros lemez. Szerintem ezt most sokan megtudják a hallgatók közül, hogy bizony az nem faros lemez, hanem farost lemez. Laci írja, hogy gyerekkoromban a radiátort azt hittem ladiátor. Anyáék meg azt hitték, nem tudom kimondani az R betűt. A radír helyett mindig ladiat mondtam, később az egyik osztálytársam kijavított, azóta sem vagyok önmagam, de egyébként, hogyha kettő ilyen szót is elrontottál, Laci, akkor lehet, hogy nem véletlenül hitték azt, hogy nem tudod kimondani az R betűt. A rotring csak később esett le, hogy az nem rotling, hanem rotring, pedig tanultam németet. És itt van az autó sokona is, a Lückwelt. Hát igen, akkor itt több gond is volt az R betűvel, tényleg, mármint, hogy lehet, hogy te csak rosszul hitted, de akkor okkal hitték rosszul a szüleid azt, hogy az R betűt nem mondott ki. Ez mind R betűs szó volt, úgyhogy nem csodálkozom. Egyébként a Rückwelt benne volt a példában is, amit az első blogban említettem. Dani írja nekünk, hogy nemrég tudtam meg, hogy az nem kapiskál, hanem kapizsgál. Tehát J betű van benne, kapizsgál. Én 40 éve kapizsgálnak mondom. Ja, és G-vel kapizsgál. Tehát kapiskál, kapizsgál és kapizsgál. Oké, tehát a kapizsgál a helyes zsével. A Fila márkát gyerekkoromban Filsnek olvastam, és nem értettem, miért hívja mindenki másképp, ezt még szintén Dani írta. Nagyon jó, ezeket vártam, kedves hallgatók. Aztán itt van Jászmin üzenete, nem ejtés, hanem jelentés, még suliban a trójai falu. Egy ideig nem értettem, hogy mit zabált, falt, mire rájöttem, hát ez van. És ilyen volt még a tejhatalom. Nálunk írtam, hogy valaki töri dogában, hogy tejhatalom, a töri tanár megmosolyogta és felvilágosított minket, hogy a teljes szóból jön, és írjuk e szerint, tehát teljhatalom. Na, remélem, hogy sokaknak segítettem ezzel a blokkal már, de nézzük Mesi üzenetét. Gyerekkoromban heti szinten jártam egy lépcsőházba, ahol az volt kírva, hogy dohányzás a kijelölt hely, csak az eleje le volt kopva. Én meg jól megmagyaráztam magamnak, hogy a hányzás az igazából hányás, csak komolyabban írva, mint például a gyerek gyermek. Tehát hányás a kijelölt hely, ezt hányzásra pontosabban, ezt gondoltad, nagyon cuki. A nem szó, ez nem szó, de a G-durban zúgják a fákon a kabócák, nekem évekig tékvandóznak a fákon a kabócák volt, sejtettem, hogy valami nincs rendben ezzel, de nem kérdőjeleztem meg. Ha nem tudná valaki, a Quimby daláról van szó, G-durban zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Na, a lényeg, hogy G-durban zúgják a fákon a kabócák. Azt hiszem, hogy sok minden helyre került már ebben a blogban is, de lesz még bőven ilyen. Vannak olyan szavak, esetleg mondatok, mondatrészek, amiket évekig rosszul tudott, hogyan írják, vagy hogyan ejtik. 0635 925 925-ös izgalmas témával várja önöket a folytatásban néhány zene után a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0630, majd egy 5-ös, aztán 92-t, ez a Ceglid Rádió SMS száma, és most a Ceglid hangja SMS száma is. Én Vörös Nandi vagyok, és azzal a kérdéssel folytatjuk. Először vettük elő azt a témát, de lehet, hogy lesz folytatása, meglátjuk. Vannak olyan szavak, mondatrészek, amiket évekig rosszul tudott, hogyan írjuk és hogyan ejtjük? Ezzel megyünk tovább, kedves hallgatók, hogyha szimpatikus a téma, és már úgy látom, hogy jó sok üzenet jön, akkor lesz folytatás, de meglátjuk, mennyien félnek bele az első részbe. Itt van Viktória. Én a Pálkat a Péterrel hittem azt, hogy Pálkat a Péter. Jó reggelt. Tehát ezt csinálja. Éppen Pálkat a Péter. Jó reggelt. Fel kell kelni, mert Petya már valami kerti munkát végez, mondjuk kapálgat. Igen, Pálkat. Nagyon jó. És még egy, amíg nem láttam leírva, azt hittem, hogy illaberek, náda, kerek. Mesei fordulat, hogy kerek a náda. Aztán olvastam, hogy az nádak és erek. Igen, bár az illaberekkel is meggyűlik az ember baja, szerintem nem feltétlen tudja, hogy az micsoda, hogyha nem abban a korban született. Név nélkül írja egy hallgatónk, hogy sosem értettem, hogyha lükverc, akkor miért R betű van a váltón. Kisfiam egyébként Bükfencnek hívja, és az ő szava még az is, hogy telepjáró. A telepjáró egyébként szerintem ilyen nagyon sokan halljuk, ugyanerről van szó, mint ami

0: a műsor elején elhangzott, hogy, hogy nem látjuk leírva, halljuk, és hát ugye ez egy nagy jármű, ami biztos, hogy tud menni a telepen is. Persze, hogy a terepen is tudna menni, de egy csomóan így tanultuk meg, vagy így hallottuk, hogy telepjáró, én is nagyon sokáig úgy mondtam, ráadásul nekem tényleg volt gondom az R-hangzókkal, mint gyerekként. Lehet, hogy most is van, de most már így merem használni. Van egy ugyanilyen üzenetünk, ami ezt a szót boncolgatja, Andristól. Nekem telekjáró volt, mert gyerekkoromban volt egy telkünk, ahova egy iszonyat hepeóvás földút vezetett, és apám mindig mondta, hogy ide kellene egy telekjáró. Természetesen én értettem félre, ő telepjárót mondott. Tehát telekjáró, na ezt viszont még nem hallottam. A telepet már igen, de telekjáró az még nem volt meg. Nagyon szépen köszönjük. Egyik osztálytársam mondta a köntörfalazás helyett, hogy körmönfalazás, ugyanilyen volt a majomméz, és a visít, mint a vet malac. Eddig azt hittem, hogy vert malac. Tök logikus, hogy azért visít szegény, mert elverték. Egyébként ez tényleg logikus lenne, de hogy a vet malac miért visít, azt tudjuk? Hát azért, mert ugye nem nagyon kapott enni. Vásárba vitték, és ott nem kapott enni. Aztán, mikor hazaviszik a vet malacot, hiszen most vették meg, akkor nagyon sokat eszik, mert van mit bepótolnia. Köszönjük szépen az üzenetet. Elsős vagy másodikos lehettem, a tanárnő szólt anyukámnak, hogy a papagájt popogájnak mondom és írom. Én megmondtam anyukámnak, hogy úgy nincsen értelme. Teljesen jogos, ezt egyébként Kati írta nekünk, mi értelme lenne annak a papagáj, hogyha lehet popogáj is. Jencére nekünk, hogy amikor a hívott fél fizeti a hívás díját, az nem elbeszélgetés, hanem R-beszélgetés, a reverse call szóból ered. No, ezt sokáig nem tudtam. Tehát elbeszélgetésnek hitte, ez is nagyon tetszik. Ami szerintem a mai napig félre van értve, Dóra írja nekünk, hogy a frufrut nagyon sokáig fufruként ismertem, tehát az első R hangzó nincs benne, nem frufru, hanem fufru. Anyukám így használta ugyanis. Feltápászkodott helyett gyerekkoromban feltáplázkodott. Így használtam. Nagyon-nagyon köszönjük, kedves hallgatók, és már megyünk is tovább néhány zenével, aztán pedig jön a többi kedves hallgató üzenete, akik megtették, hogy írtak nekünk a 0635 92 92-re.
1: Helyi információt első kézből. Ceglédrádió. A közös ismerős.

0: Enci írja nekünk, hogy oké, bevallom, potomgumi, lehet körbe röhögni. Tehát nem kotongumi, hanem potomgumi. Ő így hallotta, vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Ez a mai kérdésünk itt a Cegdét hangjában, és hát ezt kaptuk, potomgumi. Nagyon jó kezdése a blokknak, de már is megyünk tovább a kedves hallgatók üzeneteivel, hogyha önnek is volt ilyen, küldje el nekünk, én meg majd igyekszem beolvasni. Párom még gyerekként szombatot mondott szombat helyett, és szerinte klónos eső esett. Nekem a templom tenplom volt, tehát N betűvel tenplom. Szerintem ezek tényleg azok, amikor így hát gyerekként egyszerűen így hallottuk, leírva nem láttuk, vagy nem is tudtunk még olvasni, és ezek így vésődtek be, aztán nagyon nehéz utána ezt kinevelni magunkból. Mindkét alak helyes, csak annyi a különbség, hogy a magyar értelmező kézi szótár szerint muslica alakot köznyelvinek, a muslinca alakot tájnyelvinek jelölik, de nyelvtelenek mindkét alak legitim, úgyhogy én nem vagyok hibás, írja nekünk Evelyn, és hát tényleg nem vagy hibás, főleg, hogyha utána is néztél, ezt nagyon köszönjük egyébként, sokat segít nekem is, hogyha utána van nézve egy kicsit. Azt írja nekünk Attila, hogy gyerekként azt hittem, hogy új pavilon épül az Omega dalban. Új pavilon. Hát miért is ne épületne egy új pavilon? Valójában új Babilon épült, de hát egy gyereknek ez mennyire fura szó, hogy Babilon mit is jelenthet az? Semmi értelme. Pavilon épül. Ennyi. Ventilátor, írja nekünk Gergő. Gyerekként nem tudtak meggyőzni, hogy az ventilátor egyértelműen bent volt a szobában. Ventilátor. De van tovább. Testvérem a plafonon lévő ventilátort fentillátornak hívta, ami pedig nem a plafonon volt, hanem bedugós, lent, az a lentillátor. Lentillátor, fentillátor és bentillátor, három verzió egy családon belül, a ventilátor szóra tökéletes. De úgy látom, hogy Péter például a dalokat is félre tudta hallani. Nem álmaim kék vőlegény, hanem álmaim kéklőegén. Ugye ez a pálinka dala a Magna Cum Laude-nak. Álmaim kék vőlegény. Ez egyszerűen csodálatos. És azt is írja, hogy a pánikfélelem az igazából páni félelem. No, hát igen, ezt is megtudtuk. Hanga írja a következőt. Abszolút, inekció, röggen, return vonatjegy, lükverc és kaukció, pszichológus, szorgalmi jog és egyenlőre. Na itt most akkor ragadjuk meg a pillanatot, hogy ezt ki lehet használni. Rengetegen írják azt, hogy egyenlőre, ennel. Ugyanis ennek is van értelme, hogyha... három alma van az egyik asztalon, a másikon meg kettő, de hozzáteszek egyet, akkor átalakítom annak az asztalon lévő almáknak a számát egyenlőre. Egyenlő számú alma lesz a két asztalon. De nem így használják sajnos, hanem hogy egyenlőre még nem csináltam meg XY dolgot, az viszont nem egyenlőre, hanem egyelőre. Úgyhogy ott nincsen N betű, egyelőre. És így is kell írni. Úgyhogy ezt nem sokan tudják, remélem, hogy most tudtam ezzel segíteni. Azt írja nekünk egy névtelen hallgató, hogy elmélet következik. Nincs olyan magyar ember, aki McDonald's-ot magyar szövegkörnyezetben nem McDonald's-nak mondja. Anglisztika szakosok sem. Shakespeare-nél jobban angolul beszélők sem. Meg egyébként én voltam Amerikában, és ott McDonald's, és de tényleg McDonald's. Teljesen így ejtjük. Itt a kedves hallgató le is írta nekem, hogy McDonald's. És tényleg így ejtjük. A centrírozás nem ugyanaz, mint a centírozás, és centrírozásként a helye, és létezett a helyes, és létezett olyan is a mi családunkban, írja nekünk Nóri, hogy medvemonda. Gimis voltam már, amikor mondták, hogy az mendemonda. Miért is lehetne medvemonda? Egyébként ennek is van értelme szerintem. Egy monda kör a medvék világában. Nos, ilyen szavakkal megyünk tovább a második órában is, kedves hallgatók. Van olyan szó vagy kifejezés, amit évekig rosszul tudott, rosszul írt vagy rosszul ejtett? 06352... Na, de itt a rosszul ejtés, kedves hallgatók. 06352592.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendelt. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közéteszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
0: Az időjárásról.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagytavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. Én Vörös Nándi vagyok, és továbbra is várjuk az üzeneteket a 0635 92 95 5-re. Olyan szavakat, kifejezéseket keresünk, amiket évekig rosszul tudott, rosszul mondott, rosszul írt, rosszul ejtett, bármelyik rosszul, hogyha stimmel önre, és volt ilyen szó vagy kifejezés, akkor küldje el nekünk, hogyha van kedve. Én meg nagyon szívesen megosztom másokkal, akár névvel, akár név nélkül, ahogy szimpatikusabb. Már is itt van Gábor, aki vállalta a nevét. Olyan 15 éves koromig úgy mondtam, hogy manikulál. 30 évesen tudtam meg, hogy az nem palizer, hanem parizer. Seperc helyett pedig secpercet használtam. Vivi azt írja, hogy lükverc, és ha már a faros nem ezt említettük, akkor emelem a tétet a funérlappal. Nagyon jó, köszönjük szépen. Mióta az eszemet tudom, úgy mondom, hogy Tommy Hilfiger. Akkumulátor, helyesen akkumulátor. Nem tudom, mennyire érződik szóban, de akku, két K-val, U-val, akkumulátor. A tartármártás sokáig tatármártásnak mondtam, és egyszer az étteremben is sikerült így mondanom, nálunk családi hagyomány a koleszláv saláta, ezt most már én teszem hozzá, ami igazából a koleszlósali, és nagyon-nagyon szeretjük, de kimondani nem nagyon tudjuk, nem is az a lényeg, tudja valaki elkészíteni, ez a legfontosabb. Azt mondja, hogy közös lónak túrós a háta, sokáig azt hittem, hogy túrós, de rövidóval a túrós mást jelent. Így van, ezt egyébként Emese küldte nekünk, úgyhogy nagyon köszönjük, most ennek utána kéne néznem, és lehet, hogy meg is teszem a zenék alatt, hogy mit jelent a turos egészen pontosan, de erre ezt már hallottam én is, hogy nem, egyáltalán nem túrós, pedig valamiért ez így maradt meg a gyerekekben. De folytatódik, hasonló példa erre, messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem a városra gondolnak, hanem Makó vezérre. Az van messze, nem pedig Makó, de egyébként, hogyha így ebből indulunk ki, maga a város sincsen túl közel Jeruzsálemhez, szóval a mondásnak így is jó. Kiskoromban, mikor mentek a Bud Spencer, Terence Hill filmek, akkor anyáik vagy mama mindig szólt, hogy megy a Bud Spencer a tévében. Szóval egy ideig számomra is bizonyos Bud Spencer volt, és hát Bud Spencer. Most miért ne lehetne Bud Spencer? Ilyen szavaink nekünk is voltak, nem is túl régen eszembe juttatta a kedves párom az egyik ilyet. A Kylie Minogue dal, I should be so lucky. És apukám ezt énekelte, mikor hazaérkezett, és akkor I should be so lucky. És azt hittem, ez egy szó, csak valami ilyen mókás, angolos hülyeség, mint a la-la-la, vagy ilyesmi. És az I should be so lucky. Az így nekem így bevésődött, és megmaradt. Úgyhogy igen. Oviban a Knight Rider, nekem Nike Rider volt, írja nekünk Zoli. A fizikoterápia, már rég dolgoztam, mire rájöttem, hogy fizioterápia, és általános iskoláig az augusztus nekem augusztus volt. Amúgy egyébként a fizikoterápia is helyes, most ezt csak én teszem hozzá, de tény, hogy van olyan is, hogy fizioterápia, meg van olyan is, hogy fizikoterápia, a kettő nem ugyanaz. Talán a fizikoterápia a fizioterápiában van benne, tehát hogyha halmazosan nézzük, akkor az alá tartozik, de erre nem mernék mérget venni. Nos, kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább. További félrehallásokat, félreértéseket várunk gyerekkorból 0635 92 95 5.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst

0: Nándor írja nekünk, hogy nemrég tudtam meg, hogy a majmok nem hurkásznak, hanem kurkásznak. Ugyanis olyan szavakat és félrehallásokat keresünk, kedves hallgatók, amiket gyerekként vagy akár felnőttként is rosszul tudtunk, rosszul írtunk, rosszul ejtettünk, vagy egyszerűen csak így szoktuk meg, és aztán rájöttünk, vagy majd ennek a műsornak a keretein belül jövünk rá, hogy tulajdonképpen ezt végig rosszul csináltuk. Fanni azt írja, a húgom azért kapott alsóban rosszabb jegyet a fogalmazásra, mert éptermet írt étterem helyett. Kicsikora óta így mondta, és a szüleim addig nem javították ki, mert de aranyos. Én a Schrehen vagy Schrehen ejtésével vagyok gondban, mindig is Schrehennek ejtettem, aztán valaki mondta, hogy G-vel kell. Úgyhogy azóta, ha használom a szót, két módon mondom, aztán lehet választani. Ennek mindjárt utána nézek, hogyha várnak egy kicsit a kedves hallgatók, addig meg elmesélem, hogy ilyen, egyébként maga ez a szó is, hogy Schrehen vagy Schrehen, vagy nem tudom, hogy a helyes pontosan, de nekem annyira idegen, hogy nem tudom használni. Én a slégant használom néha, de aztán nem tudom, hogy az úgy helyese, mindegy, próbálkozunk. Az étteremről jutott eszembe, hogy étteremnek volt írva, nálunk rendszeresen valamiért, ugye így maradt meg a szüleimnél is, a köpeny szót köppenynek ejtették, közben pötyögöm be a Schrehen. Szóval köppenynek ejtették, és egy szódolgozatban, vagy ilyen tolvamondáskor én két P-vel írtam, és ezért kaptam levonást, aztán a szüleim nem tudtak rám haragudni, hiszen tőlük hallottam ezt a szót, úgyhogy végül is akkor én megtanultam egy életre, hogy köpeny. Na itt is van Schrehen vagy Schrehen is helyes. A Schreg, ez a dupla pontos A betű, az eredeti szó németből ered. A német eredetű Schreg melléknév ragos alakja a Schrehen. A nyelvművelő kézisztótár szerint csak a kevésbé igényes élőbeszédben fordul elő, és ami a kérdés szempontjából fontos, ejtésváltozata több is van. Schrehen, Schrehen, Schrehen. Tehát még J-vel is ki lehet ejteni. Úgyhogy ezt is megtudtuk, kedves hallgatók. Én ettől függetlenül nem fogom használni. Annyit írt nekünk csak Dorina, hogy Kupreláj. Tehát nem Kupleráj, hanem Kupreláj. Nagyon jó. Azt pedig Robert küldte, hogy Hyundai. Ma sem tudom, hogy helyes, ezért kategórikusan Hunyadinak hívom. Egyébként van ismerősi kör, ahol szintén az autót Hunyadinak hívják. Ma már kell a kapcsán természetesen. Kiskoromban sehogy sem fért a fejembe, hogy aki fél a magasságtól, az miért pont téliszonyos. Hát miért, tényleg nem logikus. Miért a téltől fél, miért téliszonya van, hogyha a magasság ami zavarja, de az valójában tériszony. És a készpénz volt még ilyen, ezeket egyébként Zsófi küldte nekünk. Igen, nagyon nagy a vita abban, hogy ez kézpénz, hiszen kézben van, kézből adjuk, vagy készpénz, ami le van gyártva és ott van előttünk. Úgyhogy igen, ez is nagy félreértés szokott lenni. És ha még van ilyen félreértés, kedves hallgatók, olyan szavak vagy kifejezések, amiket évekig rosszul tudtak, rosszul írtak, vagy rosszul ejtettek, vagy esetleg másról hallottak, aki rosszul tudott valamit, azokat bátran küldjék el nekünk, hogyha van kedvük, 0635-92-95-ös, de e-mailezhetnek, vagy facebookozhatnak is, nekem aztán mindegy. A lényeg, hogy tudjunk róla beszélgetni itt a Ceglét hangjában.
1: Következzen egy friss dal!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány

0: kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő, 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
1: Az időjárásról.
0: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Kedves hallgatók, ez itt a Cegdét hangja. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, vagy rosszul ejtett, esetleg rosszul írt, de nem kell szónak lennie, lehet mondat, kifejezés vagy idézet, akár dalból is kaptunk már részleteket, úgyhogy bármi jöhet, 0635 92 95 5-ös, a következő üzenetben pedig megszólítva érzem magam Eszter által, de először is kezdjük az elején, nem biztos, hogy rosszul fogom mondani, úgyhogy majd lehet ércelődni ezen is. Nekem egyszer Marketplace-en írta egy nő, amikor Diefenbachia növényt, azt hiszem Diefenbachia, vagy valami ilyesmi lehet, növényt hirdettem ingyen, hogy a Büffenbachia érdekli. Na, tehát ez akkor nem csoda, hogy nekem sem ment. Büffenbachia érdekli. Pár évvel ezelőtt egy menzán az előttem álló csaj kért a pultnál egy koleszláv salátát, mondom, mi van? Hetekig röhögtem rajta, de igazából még most is annyira viccesnek tartom, hogy azóta én is koleszlávnak hívom itthon, csak arra kell vigyázni, ne, hogy nyilvánosan is mondjam véletlenül. Egy szolnoki étterem menüjében korábban megtaláltam koszló saláta néven. Szóltam nekik, hogy szerintem javítsák, mert nem túl étvágygeresztő így, de még évekig úgy volt, simán lehet, hogy még engem néztek hülyének, amiért nem tudom, hogy mi az. No, hát igen, ezt én is említettem az előző órában, hogy nálunk valamiért így volt. Nekem mindig ezt mondta mindenki, hogy koleszláv, azt hittem, hogy valami, nem tudom, uráli, vagy nem tudom, bármilyen ukrán, vagy esetleg orosz, vagy bármi eredetű, és ezért koleszláv, ilyen népies neve van. Tehát én simán elhittem, és aztán kiderült, hogy csak az én családom ejti így, aztán mindenki más az nem. De látod Eszter, mások is vannak, akik így ejtik. Úgyhogy nem teljesen csak mi voltunk háttal. Én nem értem, hogy a fekete vonat miért viszi el a lábamat. És amúgy teljesen jogos, ez Dominik írja nekünk. Hát elvitted a lábamat. Mert egyébként a páramat vitte el a fekete vonat, de teljesen értem. És egyébként még azt is írja Dominik, hogy zavar volt az erdőben, mint erődítményben. Ja, erődben. Na, az a baj, kedves hallgató, most őszinte leszek, ez a rosszul írás, rosszul hallás teljesen beránt engem is abba a világba, hogy elkezdem rosszul felolvasni a mondatokat. Szóval, zavar az erődben, mint erődítményben. Kisgyerekként hallottam így, már felnőtt voltam, mire megtanultam, a Csillagok háborújában van ez a rész. Igen. Aztán Jászmén egy olyat hoz fel nekünk, aki szerintem már írt egy üzenetet, úgyhogy köszönjük, hogy ennyire aktív valaki. Higiénia, az nem higiénia. Egy furgon oldalára írt szövegen láttam, és ott ért a felismerés. Sőt, van a mentál higiéné még hozzá, úgyhogy annyi félre verzió van. Higiénia, meg higiénia, de szóval igen, higiénia így a helyes. A muslinca igazából muslinca, a ringlispír igazából ringlispil. 26 évemet elt ezeket megtudni, írja nekünk Bogi, és ezért voltam annyira pesszimista. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Pesszimista. Egyébként ennek is van értelme, hogyha nagyon akarunk belelátni valamilyen értelmet. Úgyhogy három félrehallást is sikerült nekünk elküldenet. Köszönjük szépen. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók. Egy utolsó blokkra visszatérünk, és az üzenetek számából azt kell, hogy mondjam, bejelentem ennek az adásnak, ennek a műsornak mindenképpen lesz folytatása, mert rengeteg remek üzenetet kapunk, és van mi elgondolkodni, meg hát néha megvilágosodni az embernek. Hamarosan megyünk tehát tovább, néhány zene múlva. Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.

0: No hát, kedves hallgatók, sokakat megiklettek ezek a félrehallások. Vannak olyan szavak, mondatrészek, idézetek, amiket évekig rosszul tudott, rosszul hallott, rosszul ejtett vagy rosszul írt. Ezeket vártuk a mai adásban, és hát összeállt a pálinka dal vegyes vágott. Ugyanis a következő üzenetben ez szerepel Nóritól, hogy Hosbordás Stee, nekem kb. 10 évesen Hosbordán Stee volt, azt hittem valami komoly márka, illetve a Furnér helyett Furnél. De a pálinka dalban nekem a dalszöveg úgy jött ki, kb. 8 évesen, hogy Bálinka szerelmem légy az enyém, és nem értettem, hogy egy férfi miért énekel erről. Teljesen jogos, de akkor most összeolvasnám az első órában elhangzott pálinka dal félrehallást a másodikkal, sőt, Edzsi, éneklem, leszek olyan kedves önökkel. Tehát, amit a kedves hallgatóink összehoztak félrehallásból, így hangzana a pálinka dal ebben a verzióban. Álmaim kék vőlegény, gyümölcsfáink tetején, Bálintka szerelmem, légy az enyém. Hát egyszerűen csodálatos, köszönöm önöknek és nektek, kedves hallgatók, hogy ezt össze tudtuk hozni. Álmaim kék vőlegény, Bálintka szerelmem, légy az enyém. Ú, de jók vagytok. No, ez is megvolt, menjünk tovább. Nem tudom miért és hogyan, de a távirányítót a gyermek fejem elnevezte Hántó Hánytónak. Nem tudom, mi az összefüggés, de egészen sokáig az lett nálunk a neve. Hántó, Hánytó, távirányító, nekem sem áll össze. Minden esetre kedves kis történet. Egyik nagymama mondta, hogy olmos eső, ezek egyébként Orsitól jöttek. Olmos eső. Igen, az kellemetlen, azért az nagyot tud ütni. Párom a szegfűt mondta, kb. 15 éves koráig szexfűnek, a Harry Potter egy 100 filé főzet, anyukámnak pedig 100 filé főzet volt. Egyébként miért nem működhetne ez is? Nekem meg az jutott eszembe, hogy hogy lehet egy városnak az a neve, hogy Szexárd, miért van benne a szex kifejezés? Egyébként Dorinától jött az előző üzenet, és már megyünk is tovább Szabolcsal. Pár évre tudtam meg, hogy a rublika az rubrika, de úgy láttam a Google-ban, hogy még egy csomó embernek is ugyanígy maradt meg. Az egyik lányom hitte 20 plusz éves koráig, hogy nem rejti béka alá a véleményét, ez Zoli írta nekünk, és hogy így helyes a mondás. Ferenc csak egy szót ír nekünk, vérrontás. Gondolom a vérrontás szót értette félre így. Gyerekkoromban gép somka, tehát a somka szó, de csak a gép somkánál volt somka? Lehet, mert egyébként nem teljesen ugyanaz, mint a somka, ezt Bálint küldte, és nézzünk egy utolsót erre a napra. Évekig szabadbattyánt képes voltam minden probléma nélkül szabadtyánnak olvasni. Most leírva nem is értem. A férjem rögött ki pár éve, azóta pedig most már helyesen is tudom. Rossz a hallásom és nem is figyelek, így lett a Deák Bill rossz véréből, angolszásznak tűnő kamu női név, Rossmér, amit teljes hangerőn, totál átélésen énekeltem minden egyes alkalommal, és akkor zárjuk a műsort Tóth Barbie félrehallásával. Rossz Holt Kempföld, ez pedig a Rossz Holt kelt föl, ha már magyar rock klasszikusok, az Edda dalát értette Barbie így félre, bocs, hogy elárultam, remélem, hogy nem hallod, és azt viszont remélem, hogy önök velünk tartanak holnap is, nem ezt a témát, hanem egy másikat folytatunk, de folytatjuk majd ezt is valamelyik másik alkalommal. Köszönjük a megtisztelő és rengeteg üzeneteket, Vörös Nandi búcsúzik, viszont hallásra!
1: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

Duzzadó, friss, vidám, habkonyű, sötpötő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt, Szegléd, hamarosan startol, már is mutatom, hogy mivel.

0: Maradjanak vele még egyszer mindenkinek, jó rádiószást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Ősztől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa általános forgalmi adója. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és közép érésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget.
2: Az időjárásról.
3: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Mikrofonból. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Hogy rohan az idő, kérem szépen, július utolsó előtti napja van, azaz július 30-a, ráadásul csütörtök. Természetesen ezzel a nappal is foglalkozok majd kicsit később, és persze jelentkeznek a megszokott reggeli rovatok is, jönnek majd a fontos hasznos infók, szólok majd az időjárásról, jön a lapszemle, a csillagok üzenetei, és majd egy beszélgetés. Tartsanak velünk ezekért is!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Jó

0: már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a jó reggelt. Cegléd, aztán jövök vissza a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Ősztől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa általános forgalmi adója. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedés

0: Szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és közép érésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédiek kedvenc dalaival, majd többek között a Halott Pénz, Florida, itt lesz velünk a Disco Lines, és én is itt leszek, mert hogy programokat ajánlok nem sokára, ezért is füleljenek ránk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Mondom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A legfrissebb hírek után azonnal jön majd a Greedy című közös ismerős, önök pedig továbbra is maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználás használóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátor kellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértékeket meghaladó mangánkoncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvízellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget.
3: Az időjárásról.
10: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a Jó reggelt Ceglédet a kiváló slágerekkel, a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, mégpedig a blik.hu oldallal új fejezethez érkezett Szabó Zsófi élete. Hurrá! A műsorvezető és szír üzletember férje, hát nem egy egyszerű ember, megtalálta a közös családi otthon. Egy Pest megyei település csendes utcájában költöztek be egy impozáns kertes házba, remélem nem cegléden. Ide érkezik majd közös gyermekük is, akit már mindketten nagyon várnak. A csendes kertvárosi környezet jól illeszkedik majd ahhoz az életszakaszhoz, amely Zsófiékra vár az elkövetkező időszakban. Zsófi májusban egy Instagram bejegyzésben osztotta meg az örömhírt, második gyermekét várja, a fontól pedig már jól látható volt a gömbölyödő pocakja is, a képhez egy sokat mondó meghitt üzenetet is társított. Egy új fejezet, már nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Olvashattuk a posztjában, majd nem sokkal később Szabó Zsófi szakmai téren is lezárt egy korszakot, búcsút intett a TV2-nek és a reggeli magazinnak, a Mokkának. A gyermek azonban már nem abba az otthonba érkezik majd, ahol Zsófi eddig lakott. A műsorvezető ugyanis a kedvesével egy tehetős, szírszármazású üzletemberrel, aki ezt szűk körben hozzá is ment, új házat kerestek maguknak, és meg is találták egy másik Pest megyei településen, melyre olvasó riporterünk, írja a portál, János hívta fel a figyelmet, akinek sikerült is lefotózni a férfit, amint elhajt a ház elől. A környéken dolgozom, és már többször láttam erre a férfit, időként Zsófi és az édesanyja is felbukkant már az utcán. Többször láttam már őket az újságban vagy a tévében, hát még nyilván, mert ott dolgozott a Zsófi. Bizonyára elkél a segítség a gyermekvárás hónapjaiban, mesélte a lapnak János, az olvasó riporter. Az aranyároknak elsőként a könyök csendje tűnhet fel. Megtudtuk, írja a blik.hu oldal, az utca napközben is nyugalmas, szinte kihalt, átmenő forgalom alig akad, lényegében csak az itt élők és a vendégeik járnak erre. A hely ideális választás lehet azok számára, akik a főváros közelségét szeretnék ötvözni a kertváros élet nyugalmával. Az interneten szabadon elérhető tulajdoni lapok adatai alapján a pár még áprilisban jutott az ingatlanhoz, amely Zsófi nevére került. A csaknem 2000 négyzetméteres telken álló ház egy olyan utcában áll, ahol a nyugalom és biztonság az egyik legfontosabb érték. A nagy kert és a tágas családi ház hosszú távon is ideális otthont jelenthet. Bőven van lehetőség arra, hogy Zsófi első házasságából született fia Mendel és a születendő közös gyermek jól érezzék magukat. Kerestük Zsófit, írja a Blik, hogy meséljen arról, hogyan választották ki párjával az ingatlant, de nem reagált. A lap által kérdezett ingatlanpiaci szakértő szerint a Pest megyei település évek óta Budapest egyik legnépszerűbb agglomeráció célpontja. A kiváló autópálya kapcsolat, valamint a folyamatosan fejlődő infrastruktúra miatt sok család dönt a költözés mellett. Na hát azt nem tudtuk meg, hogy hol van ház, mondjuk annyira nem is fontos, meg az se, hogy mennyit ér, de én hát nyilván kíváncsi vagyok, megnéztem ezt a bizonyos házat. Hát nem kicsi.
0: Jó reggelt, Ceglén!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldala. A Ferencvárosban nevelkedett, a Vasassal veretlenül lett magyar bajnok, az Ajax helyett becsületből a Twentét választotta. A 84 éves Kenderesi István belgiumi otthonából idézte fel a lapnak kalandos pályafutását. A kapus 3 évig tartozott az Enschedei klubhoz. A Twente az 1970-71-es Vásárvárosok kupájában a negyed döntőig jutott, a Juventus állította meg. Kenderesi István arról is beszélt, szerinte hogyan juthat tovább ma este a Fradi holland riválisa ellen, nyilván labdarúgásról van szó. A Twente jó csapat, idegenben is képes irányítani a játékot, nehéz lesz, de a Ferencváros meg tudja csinálni. Egy valamit nem szabad megtenni, teljesen beállni védekezni, bátran kell futballozni, jó védekezésből gyors ellentámadásokat vezetni, ugyanakkor ész nélkül sem szabad letámadni a hollandokat, mert azt könnyen kijátszák. Kenderesi úrral is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon, meg az újságban is. Hétfőn kezdte el a felkészülést a 2026-27-es idényre a Ferencváros férfi kézilabda csapata, amely alaposan átalakult a nyáron, és a megváltozott pénzügyi helyzetben várhatóan más célokért fog küzdeni, mint az elmúlt években. A gárda irányítását Kis György vette át, aki játékosként és edzőként is mindig hű maradt a zöld-fehér klubhoz, melynek azzal az ifjúsági csapatával nyert bajnokságot 1990-ben, melynek tagja volt az FTC női kézilabda csapatának későbbi sikeredzője, Elek Gábor is. Számomra a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a különböző életkorú játékosokat összegyúrjam egy hajtós, kemény csapattá, idősebbeket és fiatalokat, akik között akár 10-15 év is lehet a kor különbség, fogalmazott a Fradi edzője. Az elmúlt években a bajnoki dobogóért küzdöttünk, most vannak fiatal tehetségeink, de csak menet közben derül ki, mennyire tudják felvenni a ritmust. A Fradi kézilabda csapatával is foglalkozik a nemzeti sport.hu oldal. Nehéz és idegőrlő évadot zárt a férfi kosárlabda bajnokságon szereplő STE Szedeák, amely végül az utolsó pillanatban kerülte el a kiesést. Az alapszakaszt októberben 2 győzelemmel kezdő gárda a folytatásban 24 meccsből mindössze 5-öt nyert meg, így az utolsó helyről vágott neki a bemaradásért vívott küzdelemnek a playoutban. Egyénileg sem volt könnyű az évad számomra, augusztusban válsérülést szenvedtem, és egy hónapot kihagytam, aztán januárban megint ez történt. A kulcs az volt a playoutban, hogy mindenki alárendelte az egyéni érdekeit a csapat sikerességének, mondta a lapnak Kerpel Frónius Gáspár, a Szegediek 27 éves csapatkapitánya, és hogy még ezen kívül mit mondott, ez is kiderül a nemzeti sport.hu oldalról, és persze az újságformátumból is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, itt a Jó reggelt Ceglédet, azonnal folytatjuk reklámokkal, majd a friss infokkal, utána visszatérek a közös ismerősökkel, 8 óra után pedig azt is elárulom, mit üzennek már a csillagok, füleljenek rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény.

0: Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: Csillagos ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz az este, addig kisebb nagyobb megszakításokkal, utána egyébként szokás szerint érkezik Szatmári Gábor, utána pedig szokás szerint érkezik Vörös Nándi. Most meg a folytatásban a dalok, nem sokára programokat ajánlok, és persze szólok az időjárásról is, ezért is tartsanak velünk.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
9: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a Perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntetővámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben, valamint megerősítette, hogy Washington a támadások ellenére is tárgyal a perzsa diplomatákkal a konfliktus rendezéséről. Nem szavazta meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt a szerb parlament. A kezdeményező ellenzéki pártok szerint fennáll a gyanú, hogy a kabinet több tagja súlyos hivatali visszaélésben érintett. Tavasszal perkezdődött a szerb kulturális miniszter és három társa ellen, akik az ügyészség szerint azért szüntették meg az egykori jugoszláv vezérkari épület műemléki védettségét, hogy ott új ingatlanfejlesztések kezdődhessenek. A szerb kormányfő visszautasította a vádakat. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátorkellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértéket meghaladó mangán koncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvíz ellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz.
3: Az időjárásról.
9: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó friss, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, a jó reggelt szeglédet azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Néha másfelé is kell tekinteni, ez a mai nap vezér gondolata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma egy körülötted kialakuló helyzet csak annyira okozza neked bosszúságot, amennyire nagyon muszáj. Talán jobb lenne inkább elfogadni, hogy vannak dolgok, melyek felett nincs hatalmunk. Az eszközök, melyeket használunk, néha elromlanak, az emberek néha mondanak vagy tesznek olyasmit, ami nem való kedvünkre. Ilyenkor érdemes higgadtnak maradni, vagy minél hamarabb túllépni az egészen. Bika, ma szembesülsz azzal, hogy a dolgok, melyeket megtanultál és talán örökérvényűek hittél, már nem minden helyzetben elegendőek arra, hogy eligazodj a világban. Minden változik körülöttünk, és nekünk muszáj vele változnunk, különben egy napon arra ébredünk, hogy nem értjük már a körülöttünk lévő eseményeket. Ma légy nyitott egy lehetőségre, amely új ismeretekkel ruház fel téged. Ikrek! Ma egy kevésbé örömteli esemény következhet be, amely elsősorban a pénzügyek terén okozhat némi bosszúságot benned. Talán elveszítesz valamit, vagy elfizeted magadat valahol, de az is lehet, hogy hibásan számolnak el veled valahol. Légy óvatos, figyelj oda minden tranzakciódra, de ne légy túl szigorú azzal sem, aki elhibázott valamit, még ha ez a valaki épp te vagy, akkor sem. Rák! Egy esemény sor, amely mostanában körülötted történik, arra kényszeríthet, hogy te magad is alakíts néhány dolgot a saját életedben. Tedd meg, amit kell, de vedd figyelembe, hogy ilyenkor előfordulhat, hogy az eredmények nem azonnal jelentkeznek. Légy türelmes és őrizd meg az optimizmusodat. Oroszlán! Valami véget ér és valami új kezdődik most az életedben, ami talán a karriereddel kapcsolatos, de hatással lehet az életed egyéb területére is. Bármi is az, mindebben szerepe van az új technológiáknak és eszközöknek, melyeket nap mint nap már mindenki használ. Ügyelj arra, nehogy ebben lemaradj, mivel most csak így tudod kontroll alatt tartani a történéseket magad körül. Szűz! Könnyen lehet, hogy ma felerősödik benned az elvágyódás érzése. Szeretnél megélni valami újat, izgalmasat, ami lehet egy távoli utazás is, vagy az, hogy megismerkedj érdekes emberekkel, kultúrákkal. Sokkal hamarabb ott lesz a kezedben a lehetőség, mint hiszed. Szervezd át a közeljövődet és használd ki a lehetőségeket, melyek már most is a rendelkezésedre állnak. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMCUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottam.
7: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, egy hirtelen és váratlan változás most kicsi átrajzolja a közeli és akár a távoli jövődet. Talán egy új munkalehetőséget kapsz, de az is lehet, hogy találkozol valakivel, aki azután megváltoztatja az egész életedet. Légy optimista és lelkes, akard ezt a változást, és ne tarts feleslegesen az újdonságoktól. Inkább ülj fel egy hullámra, mintsem, hogy elmenekülj előle. Skorpió, nem lenne meglepő, ha mostanában azon járna az eszed, hogy változtass otthonodon kívül és belül. Talán még az is eszedbe jut, hogy elköltöz, hiszen a változás igénye most nagyon erősen benned van, és nagyon nehéz ellenállnod ennek az érzésnek. Ne is erőlködj ezen, inkább hagyd, hogy sodorjanak az események, melyek ma végre elkezdhetnek felgyorsulni körülötted. Nyilas, légy ma nagyon lényegre törő és igyekez érthetően fogalmazni, ha szeretnél elérni valamit a környezetednél. Nagy az esélye ugyanis, hogy a mai napod egy félreértés miatt végül nem alakul olyan jól, ahogyan reméled. Van, hogy félreértik a szándékodat, de vedd észre azt is, ha valaki szándékosan félre is akarja érteni. Bak, ma valakinek az átmeneti hiánya feszültséget okozhat benned. Hogy mindezt ellensúlyozd, foglald el magadat munkával, vesd bele magadat a feladatokba. Mire véget ér ez a nap, az elégedettség már nagyobb teret foglal el a gondolataidban, mint a reggeli idegesség. Holnap pedig már egészen más napra ébredsz. Vízöntő. Talán számodra nem ez a legmegfelelőbb nap, hogy valaki másnak a problémájával foglalkoz, de ma felkeresett valaki, aki problémákkal küzd, emiatt komor és depressziós. Ha mégis szakítasz egy kis időt erre is, arra azért ügyelj, hogy ne éld bele magadat a másik helyzetébe túlságosan, nehogy végül rád is átragadjon valami a negatív hangulatból. És végül halak, optimistán és vidáman indult a napod, melyet csak tovább fokoz, hogy a kapcsolatod a családoddal és a pároddal remekül alakul. Ráadásul a nap folyamán várható egy hír vagy fejlemény is, ami miatt a közeljövőd meglehetősen pozitívan formálódhat. Amit most érzel, az nem más, mint az eljövendő változás izgalma. Élvezd ki! Mára ezt üzenték a csillagok.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: 92.5-ön a Cegléd Rádióban a friss infókkal folytatjuk, aztán meg majd a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntetővámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben, valamint megerősítette, hogy Washington a támadások ellenére is tárgyal a perzsa diplomatákkal a konfliktus rendezéséről. Nem szavazta meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt a szerb parlament. A kezdeményező ellenzéki pártok szerint fennáll a gyanú, hogy a kabinet több tagja súlyos hivatali visszaélésben érintett. Tavasszal perkezdődött a szerb kulturális miniszter és három társa ellen, akik az ügyészség szerint azért szüntették meg az egykori jugoszláv vezérkari épület műemléki védettségét, hogy ott új ingatlanfejlesztések kezdődhessenek. A szerb kormányfő

0: Ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátorkellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértéket meghaladó mangán koncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvíz ellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este Atik Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a reklámokat követően Szakács Gergő, majd én vissza is programokat ajánlok, valamint szólok az időjárástól is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kik

0: kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak.
2: FM
1: 92.5
2: Cegléd Rádió.
1: Minden dal
2: közös ismerős.

más lettem, a tükör így ismer, le nem tör.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

köszöntjük kedves hallgatókat Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsért

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Szeglét utolsó egy óra osszája. Ez a kiváló muzsika szól majd azonnal a hírek után, itt a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyírosz.
8: Pont egy gyírosz?
7: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
6: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek elmondta. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy seppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokkádot hirdettek Szaudarábiával szemben. Andrea Bocelli, olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, a hangversenyt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték az egyház főnyári rezidenciáján. A pápa a világ és az otthonok békéjéért imádkozott köszöntőjében. Belgiumban 117 erdő és bozott tüzet regisztráltak az év eleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozott tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak.
3: Az időjárásról.
10: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nyerünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, nem sokára kiderül. Tartsanak velünk ezért is!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik. Mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, tehát az agrárium házatáján nézünk szét most egy kicsit a következő percekben. Ebben Bíró György falugazdász lesz most is az állandó szakértünk segítségünkre. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, szervusz.
3: Szervusz, köszöntelek, köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
2: Hát ugye Péter Pálon már jól túl vagyunk, és ugye akkor szokott a hagyományok szerint kezdődni az aratás a különféle gabonafélékkel. Hát már előtte sem voltak igazán optimisták a gazdák. Mi a helyzet? Hogyan sikerült végül is ez az aratás itt ezen a környéken, főleg erre vagyok kíváncsi nyilván, és mit hoztak az eredmények? Mennyire volt indokolt az a kis pesszimizmus?
3: Hát sajnos indokolt volt.
2: Hát igen.
3: Azt kell mondjam, hogy az indokolt volt. Ugye itt még tavasszal beszélgettünk, akkor még azért szebb jövőt láttunk, vagy legalább nagyon-nagyon bíztunk benne, hogy hát, ha jobb lesz. Hát sajnos ez a most már 22 óta tartó tendencia nem tört meg. Aha. Az idei év is a száraz szelet követte egy száraz tavasz, ami meleg is volt, ugye a gabonák fejlődéséhez, még az ősz meg a tél úgy valahogy, tehát egyébként nem, tavasszal nem néztek ki rosszul a gabonák, viszont a száraz, meleg április, nem volt tartalék víz a talajba, nem kapott utánpótlást, ott úgy gyakorlatilag a gazdák szeme láttára így elsorvadta. Nem pusztult el, tehát nem, nyilván lett termés, de ez ahogy ott lehetett látni, hogy én is voltam kinn, és akkor gyakorlatilag a nyúl kilátszott belőle májusba.
2: Tehát igen,
3: hát az ilyen... Két láb rád, de akkor is nem szabadna, tehát meg bele lehetett látni a sorába, tehát egy gabonatábla akkor szép, amikor legalább comb középig ér, vagy derékig, igen, és akkor úgy összeborul, mint
2: hogy... A zsiráfot nem kéne eltakarni.
3: Igen, szóval ilyen kis állatok azért nem szabad, hogy kilátszanak belőle. Hát az a termés átlagokon is meglátszott, nyilván nem volt szalma, nem volt táp.
2: Hány tonnás átlagok jöttek itt ki?
3: Hát olyan 2 és 4 között.
2: Fú.
3: Nagyjából 3-3,5 az átlag.
2: Hát azért 6-7 körül kezd elégedett lenni a gazda.
3: Hát olyan fölött mondjuk azt, hogy jó. Hát ez egy olyan fél termés.
2: Minőség?
3: Nem nagyon nézték a fölvásárlók, mert megfelelt általában mindenki, tehát átvették, nem volt probléma.
2: Na, az még
3: nyilván, mert biztos beszéltünk már erről is, tehát van 1000 meg egy paraméter, amit lehet nézni, hogyha kötözködni akarnak, most nem bántam őket, de
2: szóval... Ja, akkor tudnak.
3: Tudnak, tehát most tényleg korrektül, tehát megvették mindenkitől, sikert néztek, leginkább siker meg volt, akkor jó, rendben van, kész, nem? Uh-huh. Tehát nekik is szükségük volt a...
2: Ha van siker, meg van a siker.
3: Hát nem, de igen. Szóval igen. Legalább ezen volt valami termés. Ugye talán még az Árpában voltak kiugró termések, tehát ahhoz képest, tehát ott voltak ilyen 6-7 tonnákat is hallottam. No.
2: Hát az a legkorábbi, ugye?
3: Igen, általában. Az valahogy jobban tolerálta. Ez nem mindegyik, tehát ez ritkaság volt, de volt. Tehát búzában azért nem voltak ilyen, nem hallottam ilyen szép búzáról, tehát hát. Azt kell, hogy mondjuk, hogy
2: akkor
3: ez
2: most nincsenek raktározási gondok?
3: Nincs, az hát kiürül most már lassan minden, tehát az ami pár évet, igazából nem is volt raktározási gond, de most meg már inkább az van, hogy fölösleges raktárkapacitás lesz, tehát
2: a hazai szükségleteket ki lehet elégíteni ezzel a mennyiséggel?
3: Ezt kielégítjük, tehát a gabonából rengeteget exportálnánk, itt inkább az exportra megy majd kevesebb.
2: Igen.
3: Tehát annyi ez így megterem.
2: Jó, de legalább itthoni megvan.
3: Így van, tehát az országosan is bőfél termés van, tehát ez azért megvan, meg tartalék is van, tehát azért mindig, tehát ez egyik évre a másikra, annyira azért nincs nagy baj, hogy most akkor be kelljen vásárolnunk, de hát inkább a gazdás útja ez, mert...
2: Persze. Hát, hogy ne, hát azért az export, az bizony jó.
3: X-edik éve tart ez a aszályos időjárás, nagyon, ami keményen aszályos, régebben is voltak aszályok, de ez most éveként, de egy év után volt 2-3 jó, ez most folyamatosan 4 éve, most már kezd idegileg is fölőrölni a termelőket. Tehát.
2: Hát most is egy július utolsó napjaiban, 29-én beszélgetünk, hát erre a hétre sem nagyon jósoltak semmiféle csapadékot.
3: Nem,
2: most
3: nem,
2: jó meleget. Jönne egyébként?
3: Jó, persze, még most jó jönne, de nem lesz. Tehát most még az, ami a napraforgó kukoricán van, akinek van termése, tehát ott is egy része már tönkre ment, de ahol még tudott csövesedni, van rajta termés, annak még nagyon sokat segítene.
2: Aha. Most nem furuljáznak a kukoricák?
3: De egyfolytában, tehát ilyen acélszürke színűek,
2: igen.
3: Összeállva.
2: Hát milyen szép tud lenni egy szép zöld
3: tábla. Hát az igazán baragos zöld, persze, nagyon szép. Most ez mint a söprű, úgy állnak fölfelé a levelek, szerencsétlenek úgy összehajtják, és hát próbál még életben maradni. Most, hogyha tényleg ilyen nagyon meleg lesz, hát kétséges, hogy mennyi tudja majd túlélni ebből a
2: Mennyi, az állományokat az mikorra várható?
3: Hát, szerintem korán lesz valószínű, hogyha így marad.
2: Ez is hűtolódik akkor.
3: Ugyan esős idő, akkor azért vissza tudna zöldülni, amelyik életben marad, és akkor az nyilván akkor megszívja magát, akkor az később, de egyébként, hogyha ilyen idő, ilyen száraz lesz az augusztus, és akkor szerintem szeptemberben.
2: Már, igen.
3: Már menni fog.
2: Pedig ez javában
3: hát október. Hát október elején igen. Kéne elkezdődni optimális esetben. Most biztos, hogy lesz olyan, amit már szeptember legelején. Gyakorlatilag a napraforgóval egyszerre.
2: Igen, kárenyhítésre számíthatnak-e a gazdák is? Térjünk itt át a papírmunkákra, az adminisztrációs teendőkre.
3: Hát ugye, aki bejelentkezett ebbe a rendszerbe, az számíthat rá, ugye úgy van alapból, hogy aki köt egyéb biztosítás is, tehát ilyen piaci biztosítást, az számíthat a szakigazgatást által megítélt kártyának a 80%-ára, tehát amit kiszámolnak neki az előző termésekből megy egy általában onnan fölvásárlásából. Akinek nincs ilyen, az 40%-ot kaphat maximum. Ugye ez egy ilyen önkéntes alapon megy, tehát a gazdák befizetéséből kéne fedezni, illetve egy részét hozzateszi az állam, de amikor nagyon nagy a kár, vagy éveken keresztül, most már egy éveken keresztül meg kiürül, akkor nem nincs elég. Hát tavaly a kormány hozzátette, most a miniszter úr ugye azt mondta, hogy valamint dolgoznak, tehát valószínű, hogy most is tervezik, hogy hozzátesznek valamennyit, tehát hogy megkapja mindenki azt, amit papíron megítéltek neki. Uh-huh. Ugye azt is segítik ide, de valamit azért hozzátesz, meg átlendít a dolgokon.
2: Egyéb tennivalói vannak-e most így adminisztrációban a gazdáknak?
3: Annak persze, hát ugye itt a támogatásokhoz kapcsolódóan plusz támogatásért ugye vállalnak a gazdák különböző agrotechnikai műveleteket, ugye elvégeznek. Uh-huh. Ezeknek a lejelentésére ugye 30 napjukban elvégzés után, tehát erre figyeljen oda mindenki, hogy ne felejts el, mert ha ez véletlenül elmarad, akkor ugye az a plusz támogatást, ami egyébként járna neki, meg ha már megcsinált, akkor tényleg ebben az évben nagyon fontos, tehát minden fillér számít, hogy ne maradjon le. Tehát aki tudja, hogy ilyen volt. Nyilván, aki falugazdásznál adta be a kérelmét, ott a kollégák azért értesítik, vagy szólnak nekik, de aki maga csinálta, vagy mással, az azért tudjon róla, hogy ezeket nem volt elég egyszer jelent, hogy megcsinálom, hanem azt ad magát az elvégzés tényét is be kell jelenteni.
2: Igen, tehát ezt azért figyelemmel végig kell kísérni természetesen. Beszélgessünk egy olyan dologról, ami mostanában borzolja a kedélyeket, és egyébként szerintem elsősorban azok kedélyét, akik nem nagyon értenek a mezőgazdasághoz csak. Hát ugye az internet már mindenütt ott van, ha kettőre zárod a lakásajtót, akkor is be tud jönni. Tehát ez már olyan valóban, és mostanában több fórumon lehetett hallani arról, hogy ugye jó pár éve már annak, amikor mi is beszélgettünk róla, hogy itt Cegléden is működik egy ilyen jégkár mentesítő rendszer, ami arról szólna, ugyebár, hogyha veszélyes felhők közelednek, amiből esetleg nagyobb szemű jég is várható, akkor ez a szerkezet ezüst jodidot?
3: Vagy igen, mit is? Ez is nitrátot.
2: Vagy ez is nitrátot juttat ki a levegőbe, ami által a jégszemek kisebbek lesznek.
3: Te kicsapódik rá a jégkristály, és hamarabb lehull, nem tud akkora a jég.
2: Így van, és nem okoz akkora kárt, stb. Na most ugye hallani arról, hogy ez nem csak a jégkárokat akadályozza meg, hanem egyáltalán a csapadékot is előzi, a jótékony csapadékot is. Még erről nincsen hivatalos vélemény, ha jól tudom, egy magánvéleményt kérek tőled csupán.
3: Hát ez nem csak magánvélemény, tehát igazából mi ennek a rendszernek a működéséről hallottunk, kollégáink ugye jelenleg, akik ezt kezelik, volt, hogy beszéltek nekünk erről, tartottak előadást is. Ugye ez már évek óta, amióta ilyen aszályos időszak van, lehet, hogy már kezdetektől ugye felvetődött mindig, hogy ez befolyásolhatja az időjárást.
2: Igen.
3: Igazából, tehát ezt a minisztériumnak lesz a feladata eldönteni, tehát én még magánvéleményt sem fogok most itt megfogalmazni, inkább csak annyit mondok, hogy tehát vannak pro-kontra. Én ismerem azt az oldalt, akik azt mondják, hogy az nem tudja, most ugye az internetről lehet találni olyanokat, akik azt mondják, hogy de igen. Az én magánvéleményem az, hogy az időjárás, tehát maga az időjárás olyan energiák mozdulnak meg a légkörbe, hogy azt, hogy meleg legyen, hőkupola legyen, azt ezzel nem tudjuk befolyásolni.
2: Azt nyilván nem. Persze.
3: Inkább azt lehet majd vizsgálni, én úgy gondolom, hogy azokat a kis helyi lokális záporokat, amiket várnak néha-néha, és mondjuk jósol a meteorológia, tehát a OMS azt mondja, hogy itt-ott várható, aztán látjuk, hogy kialakul, aztán feloszlik, hogy ebbe van-e befolyása annak, hogy beindítják ezt a generátort, de ezt tényleg vizsgálni kell, és nagyon meg kell nézni, ez nagyon nehéz, mert amikor ez beindult, akkor beszélgettünk róla, emlékszem, és akkor mondtam, hogy ezt csak úgy tudnák megmondani, hogy ez mennyit segít, hogyha lenne egy, mint a fantasztikus filmekben, egy alternatív valóság, igen, egy másik Magyarország, ahol nincs ilyen, és akkor összehasonlítani, és akkor egy pillanatok alatt egy év alatt eldöntenénk, hogy jó vagy rossz.
2: Igen.
3: Itt ez nagyon-nagyon komoly vizsgálatokat igényel. Le lehet állítani a rendszert, Nyilván most azt mondjuk, hogy már mindegy, ha jég esik, csak sok esővel jöjjön, tehát, de azt azért bele kell gondolni abba is, hogy például Szentes környékén termelik meg most már Magyarországnak a paradicsom, paprika nagyon zömét, tehát majdnem az összeset, vagy nagyon sokat. Ugye őnekik meg az az érdek, hogy ez működjön, mert nyilván egy jég ott aztán
2: hát lepadózza a
3: vállalkozót, aki ezt csinálja, tehát itt vannak ellenérdekek is. Nyilván akinek már negyedik éve nullás, mínuszos, mint a éppen csak, hogy túl tud élni, az, és most megint azt látja, hogy tönkrement minden, és most már nincs tartaléka, nem tud hova nyúlni, vagy el kell kezdeni fölérni mindent, az már azt mondja, hogy mindegy, próbáljuk meg. De mondom, tehát ez egy nagyon bonyolult dolog. Kicsit az internetnek az eredménye az, hogy lassan tényleg most minden rossz indulat nélkül mondom, mert mindenki ilyen, tehát én is ilyen vagyok, hogy 9,5 millió jégkárszakértő országává fogunk válni.
2: Igen.
3: Mindenkinek van hozzá véleménye, olyan, mint a foci meg minden. Tehát nem baj ez, mert tényleg érint bennünket, tehát látjuk.
2: Persze.
3: Azt is mondom, látni kell, akinek itt milliók, meg 10 milliók mennek tönkre, tehát látja azt, hogy az úgy nem fog bejönni az, amiről számított, az azt mondja, hogy hát tényleg kapcsoljuk ki, mert mindegy, tehát próbáljuk meg, hogy hát, ha lesz valami.
2: Hát, igen. Nehéz. Hát egyébként ugye, mint minden gyógyszernek is van mellékhatása, ennek is lehet. Igen, utána kell menni tudósoknak is, tehát nem csak agrárszakembereknek, hanem tudósoknak is.
3: Persze,
2: utána
3: kell menni. Akik ehhez értem, mondom, ezt nagyon vizsgálni kell. Itt nyilván elsősorban most az, hogy aki nem mezőgazdaságból él, annak lehet erről véleménye, persze, mert
2: mindenkinek hát érinti őt is.
3: Tehát elsősorban itt ez a gazdálkodóknak a véleménye számít, de még az ő véleményük sem, mert mondom, ez attól még. Tehát kikapcsoljuk, és akkor legyen úgy, tehát visszajön az eső, bár nem hiszem, hogy ez egy-két év alatt fog megfordulni az időjárás. Sajnos, de ugye látszik, ez a 80-as évektől indult be ez az aszályosodási folyamat. Uh-huh. Na, ugye mostanra kicsúcsosodott-e, vagy csak felerősödött, és még tovább fog fokozódni, ugye ezt se tudjuk. Hát nyilván ilyenkor, amikor ilyen van, tehát van valami, amire most gyanakszik a mondjuk úgy, hogy csak a gazdatársadalom nagy része, hogy ez neki nem jó. Akkor ezt meg kell nézni.
2: Meg kell nézni már. Hát jó, mihez lesz valami eredmény ezzel kapcsolatban.
3: Ahogy ezt
2: úgyis
3: tudni akkor fogjunk róla, persze, hogy ezt nyilván át is lehet gondolni ennek a működését. Le is lehet kapcsolni teljesen, lehet másképp is működtetni, kevesebbet, ritkábban bekapcsolni. Ezt nem az egyszerű embernek, mert nem is a gazdának a dolga eldönteni, mert ő ehhez nem ért, tehát ez felelős embereknek a... Azt látni kell, hogy azt gyorsan még hozzáteszem, hogy nagyon nagy pénzbe került ennek a felállítása, az üzemeltetése. Tehát azt lekapcsoljuk, megállítjuk, vannak emberek, akik ezt üzemeltetik, vannak generátorok, ezeket valahol tárolni kell, azok az embereket, ugye fölbontjuk a szerződés velük. Ezt már utána visszacsinálni.
2: Nem nagyon.
3: Hát vissza lehet, de nem biztos, hogy visszafogják. Tehát ezt is bele kell gondolni.
2: Istenkém, na mindegy, ha lesz valami, természetesen mi is szólunk majd erről, de hát amúgy is ezer forrásból el fog jutni az információ a megfelelő emberekhez, és azokhoz is, akik csak úgy kíváncsiak, mint.
3: Persze, hát ez az országos érintettségű, tehát igen. Most mindenki tájékozott lesz erről, gondolom, a médián keresztül, hogy mi lett ennek a sorsa, vagy mi lesz.
2: A lényeg az, hogy azért folyik a munka kint a földeken, a továbbiakban is, meg az asztalok mellett is az adminisztrációval. Erre figyeljenek oda a gazdák, hogy minden papír időben, de hát papír, most már nem papír, tehát mindenféle okirat, akármilyen elektronikus úton is, de időben megérkezzen a megfelelő helyekre. Erre így is figyeljenek
3: van, erre
2: oda.
3: Nagyon figyelni kell, mert...
2: Igen. Bíró György farugazdász, köszönöm szépen a fontos információkat, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatók, a dialógus után újra a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Tartsanak

0: Kedves hallgatók, a Jó reggelt Ceglédet, a legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal, kicsit később pedig majd a kiváló slágerekkel, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét.

0: Haladt át a Hormuzi szoroson egy sebb folyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vöröstenger partján fekvő szaúd-arábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Andrea Bocelli, olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten. A hangversenyt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték az egyházfő nyári rezidenciáján. A pápa a világ és az otthonok békéjéért imádkozott köszöntőjében. Belgiumban 117 erdő és bozott tüzet regisztráltak az év eleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozott tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak.
1: Az időjárásról.
0: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon késő kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a reklámokat követően a Maroon 5, aztán én vissza, és programokat ajánlok, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
6: Reklámot hallottak. FM 92.5
7: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
3: Itt vagy my love, bár hosszú ég.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Szeglédnek vége. A plusz-minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Jennifer Lopez és David Guetta közöse, a Save Me Tonight azonnal szól majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A szolgáltatók is azt kérik, hogy mindenki takarékoskodjon a vízzel. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok számára, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Ukrán katonai repülőterekre, hadipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadások a többi közt Kijev, Lviv, Dnipropetrovsk és Ivano-Frankivsk megyei célpontokat érintettek. Közben ukrán dróntámadás érte egy webáruház raktárát az ukrán határtól 500 kilométerre. csaknem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy sebb folyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző 2 naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokkádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. A 3-fokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 óra és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára.
2: Az időjárásról.
7: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettő azonnal folytatódik. A közös ismerősökkel, fontos hasznos infóval, infókkal, programajánlóval és alapszemlével. Tartsanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika. Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét. Augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Látom.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk lapszemlével, itt a 92-től, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ábel Anita és Liptai Klaudia barátsága már több mint 30 éve tart, ám nem volt mindig zökkenőmentes. Csak szabadon YouTube csatornán a két műsorvezető bevallotta, időnként volt, hogy ők is eltávolodtak egymástól. A versenyhelyzet miatt hónapokra, sőt évekre teljesen megszakadt a kapcsolat. Ábel Anita és Liptai Klaudia nagyjából ugyanabban a korszakban lettek ismert műsorvezetők, hasonló temperamentummal, intelligenciával és humorral, ezért a szakma és a közönség is gyakran egymáshoz mérte őket. Bár barátságuk is 3 évtizede tart, nem tagadják, hogy nem egyszer tartottak hosszabb szünetet. Volt, hogy hónapokig, sőt, évekig nem beszéltek egymással. A két műsorvezető a most induló Csak Szabadon YouTube csatornán őszintén beszéltek arról, hogy a szakma is rányomta a bélyegét a kapcsolatukra, és a sokszor leginkább a környezetük által teremtett versenyhelyzetet időnként már maguk is elhitték, mai fejjel már egyikük sem hibáztatja a másikat a múltbeli törésekért. Nem mindig tudtam jó barát lenni, nem azért, mert féltékeny voltam rád, inkább azért, mert nem hittem eléggé saját magamban. Azt gondolom, amikor valaki nem tud őszintén örülni a másik sikerének, annak legtöbbször nem a másik az oka, hanem saját maga, vélekedett Ábel Anita. Klaudia pedig hozzátette, 50 felett ő már más szemmel kezdte nézni az emberi kapcsolatait. Rájöttem, hogy rendbe akarom tenni azokat a kapcsolataimat, melyek igazán fontosak voltak az életemben. Már nem akarok haragban lenni azokkal, akik számítanak, hangsúlyozta a Story magazin szemléje szerint. A beszélgetés során szóba került több régi sztori is kettejük barátságáról, ám a legszebb pillanat talán másfél évvel ezelőtt történt. A két színésznő már hosszú ideje nem látta egymást, amikor újra összefutottak egy rendezvényen, ahol Klaudia műsorvezetőként, Anita pedig szereplőként volt jelen. Anita bevallása szerint rendkívül izgult a találkozás miatt. Vajon hogyan fogadjuk egymást? Lesz a feszültség? Aztán megláttam és odaléptem mögé, és átöleltem. Nem volt más lehetőség. Vagy így, vagy sehogy. Ahogy megláttam a sziluettjét, egyszerűen örültem neki, fogalmazott Ábel Anita, aki azt is elárulta, még azokban az években is el akart menni a barátnője előadásaira, amikor épp nem beszéltek, hogy mit mondtak még egymásról a barátnők, Liptai Klaudia és Ábel Anita, ez is kiderül a blik.hu felületről.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekeveri.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a folytatásban is, a blik.hu oldalnak köszönhetően. Fantasztikus hírem van, Pataki Zita, az időjós, és a férje, Szárnyas Attila biciklivel vágtak neki Ausztriának. A tervek szerint a házas pár a Duna mentén teker a német határtól Bécsig. Az első nap 44 kilométer teljesítettek, de ez csak a kezdet. Szárnyas Attila biciklivel? Na mindegy, jóval biciklizzenek. Egészségükre!

0: mozgás sem hanyagolja el. Egy átlagos napon is megtesz 10 000 lépést, így a hosszabb biciklizés sem okozhat különösebb gondot neki. Reggel egy óra gyors gyaloglást végzek, amire velem tart a kiskutyám, Titi is. Közben csinálok 200-300 lábemelést, 4x8 fekvőtámaszt és jó pár gerinctorna gyakorlatot. Ez aktivizál, kellő lendületet ad a napomnak, illetve rászoktam arra is, hogy a vasútállomásról a munkahelyemig busz helyett gyalog megyek, és van még egy esti sétánk is Titivel. Most mit mondjak? Az aktív életben hiszek, nyilatkoztak korábban. Pataki Zitával és férjével is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Ceglédi

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. A Get Lucky című közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Zöldborsó leves, A menü rabló ragú sült burgonyával, B menü bérsalmás almaszós sült csirkecombbal, C menü vegetáriánus tál rizssel és tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
5: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 3 10 990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Erősödött a magyar gazdaság. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elrajtolt az 58. kék szallag vitorlás verseny mezőnye Balatonfüredről. Idén csak nem 460 hajóval neveztek. A két legfiatalabb versenyző 9, a két legidősebb 84 éves. A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomó rész gyenge, változó irányú légmozgás lesz. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már három tűzoltó vesztette életét. Közülük 2 krétán.
6: Az időjárásról.
7: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
6: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Zenével folytatjuk a plusz mínusz kettőt, na meg a fontos hasznos infokkal, programajánlóval. És elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én ott ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Morris Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Néha másfelé is kell tekinteni, ez a mai nap vezér gondolata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma egy körülötted kialakuló helyzet csak annyira okozzon neked bosszúságot, amennyire nagyon muszáj. Talán jobb lenne inkább elfogadni, hogy vannak dolgok, melyek felett nincs hatalmunk. Az eszközök, melyeket használunk, néha elromlanak, az emberek néha mondanak vagy tesznek olyasmit, ami nem való kedvünkre. Ilyenkor érdemes higgadtnak maradni, majd minél hamarabb túllépni az egészen. Vika, ma szembesülsz azzal, hogy a dolgok, melyeket megtanultál és talán örök érvényűek hittél, már nem minden helyzetben elegendőek arra, hogy eligazodj a világban. Minden változik körülöttünk és nekünk muszáj vele változnunk, különben egy napon arra ébredünk, hogy nem értjük már a körülöttünk lévő eseményeket. Ma légy nyitott egy lehetőségre, amely új ismeretekkel ruház fel téged. Ikrek! Ma egy kevésbé örömteli esemény következhet be, amely elsősorban a pénzügyek terén okozhat némi bosszúságot benned. Talán elveszítesz valamit, vagy elfizeted magadat valahol, de az is lehet, hogy hibásan számolnak el veled valahol. Légy óvatos, figyelj oda minden tranzakciódra, de ne légy túl szigorú azzal sem, aki elhibázott valamit, még ha ez a valaki épp te vagy, akkor sem. Rák! Egy esemény sor, amely mostanában körülötted történik, arra kényszeríthet, hogy te magad is alakíts néhány dolgot a saját életedben. Tedd meg, amit kell, de vedd figyelembe, hogy ilyenkor előfordulhat, hogy az eredmények nem azonnal jelentkeznek. Légy türelmes és őrizd meg az optimizmusodat. Oroszlán! Valami véget ér és valami új kezdődik most az életedben, ami talán a karriereddel kapcsolatos, de hatással lehet az életed egyéb területére is. Bármi is az, mindebben szerepe van az új technológiáknak és eszközöknek, melyeket nap mint nap már mindenki használ. Ügyelj arra, nehogy ebben lemaradj, mivel most csak így tudod kontroll alatt tartani a történéseket magad körül. Szűz! Könnyen lehet, hogy ma felerősödik benned az elvágyódás érzése. Szeretnél megélni valami újat, izgalmasat, ami lehet egy távoli utazás is, vagy az, hogy megismerkedj érdekes emberekkel, kultúrákkal. Sokkal hamarabb ott lesz a kezedben a lehetőség, mint hiszed. Szervezd át a közeljövődet és használd ki a lehetőségeket, melyek már most is a rendelkezésedre állnak. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: És folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, egy hirtelen és váratlan változás most kicsi átrajzolja a közeli és akár a távoli jövődet. Talán egy új munkalehetőséget kapsz, de az is lehet, hogy találkozol valakivel, aki azután megváltoztatja az egész életedet. Légy optimista és lelkes, akard ezt a változást, és ne tarts feleslegesen az újdonságoktól. Inkább ülj fel egy hullámra, mintsem, hogy elmenekülj előle. Skorpió, nem lenne meglepő, ha mostanában azon járna az eszed, hogy változtass otthonodon kívül és belül. Talán még az is eszedbe jut, hogy elköltöz, hiszen a változás igénye most nagyon erősen benned van, és nagyon nehéz ellenállnod ennek az érzésnek. Ne is erőlködj ezen, inkább hagyd, hogy sodorjanak az események, melyek ma végre elkezdhetnek felgyorsulni körülötted. Nyilas, légy ma nagyon lényegre törő, és igyekez érthetően fogalmazni, ha szeretnél elérni valamit a környezetednél. Nagy az esélye ugyanis, hogy a mai napod egy félreértés miatt végül nem alakul olyan jól, ahogyan reméled. Van, hogy félreértik a szándékodat, de vedd észre azt is, ha valaki szándékosan félre is akarja érteni. Bak, ma valakinek az átmeneti hiánya feszültséget okozhat benned. Hogy mindezt ellensúlyozd, foglald el magadat munkával, vesd bele magadat a feladatokba. Mire véget ér ez a nap, az elégedettség már nagyobb teret foglal el a gondolataidban, mint a reggeli idegesség. Holnap pedig már egészen másnapra ébredsz. Vízöntő. Talán számodra nem ez a legmegfelelőbb nap, hogy valaki másnak a problémájával foglalkoz, de ma felkeresett valaki, aki problémákkal küzd, emiatt komor és depressziós. Ha mégis szakítasz egy kis időt erre is, arra azért ügyelj, hogy ne éld bele magadat a másik helyzetébe túlságosan, nehogy végül rád is átragadjon valami a negatív hangulatból. És végül halak, optimistán és vidáman indult a napod, melyet csak tovább fokoz, hogy a kapcsolatod a családoddal és a pároddal remekül alakul. Ráadásul a nap folyamán várható egy hír vagy fejlemény is, ami miatt a közeljövőd meglehetősen pozitívan formálódhat. Amit most érzel, az nem más, mint az eljövendő változás izgalma. Élvezd ki! Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkület, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli eszél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a dal szól azonnal a hírek után, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Erősödött a magyar gazdaság. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyed évben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyed évhez képest 0,4%-kal 6,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Vízosztással, párakapukkal készül a Hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabb érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. 34-re emelkedett a Japán délnyugati részén sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma. A keddi földmozgásban több lakóház összeomlott, hidak rongálódtak meg, és tüzeket is jelentettek. Súlyosan megrongálódott egy bevásárlóközpont is, amelyben még az evakuálás befejezése előtt robbanás is történt. A térségben több tízezren maradtak áram és víz nélkül. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét, közülük 2 Krétán.
2: Az időjárásról.
6: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-es kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-mínusz kettőt most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozunk egy picit, azaz július 30-ával, ezért is füleljenek rám.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
3: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban. I will always...

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Kedves hallgatók, július 30-a van. A mai napon a Juditok és a Xéniák ünnepelhetnek. A Judit héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő. A Xénia görög eredetű név, jelentése vendég, vendégszerető. Az ókorban Xénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, utána pedig szokás szerint visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst

Kedves hallgatók, a mai zenenaptár igazán rövidre sikeredett, sok esemény nem történt, mármint olyan esemény, ami zenéhez kapcsolódik, és születésnapos is alig van, de hát azokat megemlítem, akiket meg kell, ilyenkor július 30-án. Szóval 85 éve született Paul Anka, énekes. 90 éve látta meg a napvilágot Buddy Guy, amerikai bluesgitáros. 72 éve Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben. 8 évvel ezelőtt hunyt el Orbán József zeneszerző, dalszövegíró énekes, a 100 fok Celsius zenekar alapító tagja, és 1946-ban született Jeffrey Hammond, brit basszusgitáros, a Jethro Tull együttes egykori tagja, mára ilyen rövid lett a zenenaptár. A dalokkal viszont azonnal folytatjuk itt a 92-tön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
9: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. Ez a dal szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Hétfőn lejárnak a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Fokozódik a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásokban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyed évben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyed évhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Az orosz támadásokban többen meghaltak és megsérültek. Moszkva szerint a hadsereg katonai repülőterekre, hadipari vállalatokra, valamint katonai távközlési központokra mértek tömeges csapást. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 250 ukrán drónt lőtt le 10 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli szélökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segélynyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Spanyolországban véget ért az erdőtüzek miatt kihirdetett országos vészhelyzet, jelentette be a miniszterelnök Pedro Sánchez az ország középső részén, Madrid, illetve a szomszédos Kasztília és León tartományban pusztító, nagy kiterjedésű tüzek stabilizálásával indokolta a döntést. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen elfojtották volna a lángokat, csupán a készültség szintjét csökkentették.
2: Az időjárásról.
5: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel a Plusz-minusz-kettőt. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Mindenképpen tartsanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincs.

0: Sem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
1: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi ne mennénk be.
0: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli eszél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet az alacsony Dunavízállás miatt. Vízspórolásra kér az élő környezetért felelős miniszter. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. Hozzátette, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. A megfelelő vízellátás biztosítása érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, drasztikusabb lépésektől sem riadnak vissza, hogy mindenki megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez jusson az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékos vízfogyasztásra kérik. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A vasútársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Hegyi Zsolt elmondta azt is, hogy vízosztással, párakapokkal készülnek a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek felivó víz kiosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte süt a nap, a hőmérséklet már meghaladja a 30-33 fokot. Eső továbbra sem várható. A szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Holnap tovább melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkáról

0: megmérettetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Berccel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt. Igen, beszélgetés következik majd hamarosan, de aztán jövök vissza, és egészen este 6-ig lehetünk együtt. Remélem, velem tartanak. Jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek.
1: Cegli!

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Hát bizony, kedves hallgatók, nem lesz könnyű dolga sem a riporternek, sem a riportalanynak a következő percekben, azt hiszem, hiszen egy olyan témáról beszélgetünk majd, ami egyrészt szomorúnak is mondható, másrészt pedig egy nagyon reményteljes dologról is fogunk beszélgetni, és ennek a beszélgetésnek a keretében egészen 2016. augusztus 1-jéig fogunk visszamenni, vagy lehet, hogy még egy picit korábbra is. Beszélgető társam nem más, mint a Ceglédről most egy évtized után búcsúzó Szlaukó Orsolya, evangélikus lelkipásztor. Nagy szeretettel köszöntelek téged itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Erős vár a mi Istenünk.
3: Erős vár a mi Istenünk, én is szeretettel köszöntelek Szatyi és a hallgatókat is.
2: Fú, hát egy évtized elszaladt, egy pillanat alatt mondhatni. Akkoriban is beszélgettünk, és hát nyilván ennek az interjúnak is az egyik feladata, hogy idézzük föl ezt az évtizedet, ami azért gondolom, hogy életednek egy igen fontos évtizede lehetett.
3: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, vagy legmeghatározóbb egy évtizede volt. Tényleg 10 évvel ezelőtt érkeztem augusztus 1-én, akkor még semmit nem tudtam Ceglédről és Cegléd városáról.
2: Mi vonzott ide akkoriban? Mondjuk gyönyörű a templom, tehát ez is biztos belejátszott, de ez még talán önmagában kevés lenne.
3: Akkor én beosztott lelkészi státuszban voltam Szegeden, ami azt jelenti, hogy nem lehetett még önálló gyülekezetem, és Szegeden igen, végeztem ezt a gyakorlatot, befejeztem, és meglett a parókusi vizsgám, és önálló gyülekezeti lelkész lehettem már, és akkor, éppen akkor a ceglédi gyülekezet megürült, mert az itt szolgáló Péter Zoltán Budavárban, igen, elment Ceglédről, és a ceglédiek megkerestek, hogy szeretnének engem meghallgatni, eljöttek Szegedre is meghallgatni, aztán eljöttem én Ceglédre, és amikor idejöttem, én azt éreztem, hogy ez egy hívás, és ide kell jönnöm. És akkor nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy elmegyek Szegedről, mert ott is nagyon szerettem lenni.
2: Persze, igen.
3: De ott nem lett volna jövőm, mert ott nem tudtam volna parókus lelkész lenni, nem tudtam volna úgymond gyakorolni, vagy így az álmaimat, meg a vágyaimat, meg. Tehát azt, hát, hogy egy picit így gyülekezetet vezetni, és kitalálni azt, hogy hogy szeretni az embert.
2: Persze, mert azért egy lelkész dolga nem csak abból áll, hogy vasárnap föláll a szószékre és elmondja az ige hirdetést, hanem hát napi szinten, egy héten 168 óra a munkaideje.
3: Igen. És nekem nagyon tetszett Ceglédnek nem csak a város, a lokalizációja, hogy Budapest is közel van, de Szolnok is közel van, és Kecskemét is közel van. És
2: mégis egy vidéki kis város hangulatú.
3: Igen, ugye? De egy nagyon élhető közegnek találtam.
2: Igen, igen. Nagyon hamar, tehát nem kellett nagyon sokat várni arra, hogy megbarátkozzál a helyszínnel, ugye? És a gyülekezet is szeretettel fogadott téged.
3: Igen, a gyülekezet nagyon, és ugye megválasztottak 100%-ban, tehát mindenki rám szavazott, és ez egy ilyen nagyon nagy motiváció volt akkor, hogy de jó, szeretnének engem én is, és akkor kezdjük el a munkát közösen.
2: Igen. Hát el is kezdtétek, és tényleg sok minden megmozdult akkoriban, bár tényleg Péter Zoliék is azért igyekeztek annak idején, emlékszem, velük is rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, rendszeres vendégei voltak a gyülekezet tagjai, és ő maga is itt a Cegléd Rádióban. Tehát volt mit folytatni.
3: Igen. Igazából. Nekem nehéz volt elkezdeni, és úgy gondolkodtam, hogy hogyan tudnám, és akkor megkerestem a vezetőket, művelődési ház, polgármester.
2: Fontos, bizony,
3: igen,
2: bizony.
3: Igen, tehát az összes vezetőt elkezdtem a várost bejárni, és gyűjteni azt az embereket, elkezdtem a hitoktatást az iskolákban.
2: Igen.
3: És akkor az ökumenikus lelkészkörrel is felvettem a kapcsolatot, és akkor utána éppen voltam a reformáció 1517, ugye 2017.
2: Bizony.
3: És kitaláltuk az akkori lelkészekkel, még Berecki Ős volt akkor, hogy szeretnénk egy nagyon-nagyon jó dolgot csinálni, meg benne volt ebben a Détári Lukács Ág is, akkor a művelődési házzal közösen és az ökumenikus lelkészkörrel közösen egy reformáció 500 beszélgetés sorozatot csináltunk, Bény Ildikóval, Gundel Takács Gáborral, Ókovács Szilveszterrel.
2: Volt benne részem nekem, igen, és Gundel Takáccsal például
3: én
2: beszélgettem annak idején, igen, a két Gábor, és ez nagyon nagy élmény volt, hát egyáltalán ez az egész rendezvény sorozat, azt hiszem, hogy Cegléd tényleg büszke lehet arra, hogy méltó módon ünnepelte meg ezt az 500 éves évfordulót, és hát ebben a te munkád is azért rendesen benne volt.
3: Illetve akkor kiírta az ország egy városom reformációja pályázatot, és akkor én azon elindultam, írtam egy városom reformációja pályázatot Ceglédnek.
2: Igen.
3: Az volt, hogy azt éreztem, amikor idejöttem, hogy nagyon zárt magas zárt kapuk vannak. Tudom, igen, hogy te Békés megyéből jössz, én nem tudom, én meg igen, Budapestről és előtte Szegeden éltem, hogy nem éreztem ezt a nyitottságot, és gondoltam, hogy milyen jó lenne kinyitni ezt a várost.
2: Aha.
3: És kitaláltam ezt az ajtó projektet, hogy Luther Márton a Wittenbergi várkapura tűzte ki a tételeit.
2: Bizony.
3: És akkor kitaláltam ezt, hogy városom reformáció pályázat, díszítsünk ki a reformáció révén 95 ajtót.
2: Igen.
3: És nyissunk
2: igen,
3: ajtót, és akkor mindenki tök jó volt ilyen összefogásban, akkor hegedűs ágotával, meg több testületi taggal is összefogtunk, és kitaláltuk, hogy akkor mindenki ajtót díszít. A reformátusok is díszítettek,
2: igen,
3: a katolikusok, akkor a könyvtár. Aha,
2: igen, amikor én annak idején ide kerültem, ezek a magas nagy kapuk nekem is feltűntek, de aztán hamar rájöttem, hogy ha illedelmesen zörgetsz, akkor szívesen beengednek, és szívesen fogadnak, akár személyesen is, akár így rádión keresztül is, ugye a rádió könnyebben bemegy a nagy magas kapun keresztül is, de alapvetőleg, tehát nem barátságtalan és elzárkózó emberek, csak ezek a nagy kapuk, hát ezek kellettek akkor bizonyos funkciók miatt.
3: Meg ez, én rájöttem, hogy ez az alföldi népnek igen, az építkezési stílusa volt.
2: Kész, igen.
3: Igen, magas
2: és ez
3: ajtó,
2: nem elzárkózás jelent.
3: Igen, igen.
2: És nem barátságtalan légkört teremtenek ezzel, és bizony ebben a légkörben éltél itt egy évtizedig. Volt már egy kis szüneted egyébként, amikor éppen ugye nem dolgoztál, amikor gyermeked megszületett,
3: igen,
2: tehát kipróbáltad már azt, hogy milyen az, amikor nem te állsz a szószéken, de azért a javarészét végig dolgoztad ennek az évtizednek.
3: Igen, meg volt benne egy kis Covid,
2: hát, ami... Az se jött jól.
3: Az se jött jól,
2: igen.
3: Illetve
2: az ami... nem jött jól, a gyermek nagyon jól jött, persze.
3: Igen. Csak hogy, hogy nagyon sok szegmense volt az én szolgálatomnak, mert volt ilyen időszak, hogy egyedül voltam, ugye nem volt párom, nem volt családom, akkor nyilván sokkal jobban bele tudtam vetni magamat ezekbe a dolgokba.
2: Persze, természetes.
3: Csináltunk egy ilyen fesztivált, még szintén az Ökumenikus Lelkészkörre, Szóljon a fesztivál Cegléden, ott a református iskolának a udvarában, meg nagyon sokféle dolgot csináltunk, szerintem akkor is nagyon-nagyon jó dolgokat.
2: Az ökumeni nagyon jól működött,
3: igen,
2: abban az időben itt, igen, Cegléden, én azt hiszem.
3: Nagyon aktívak, igen, voltunk, most is találkozunk, vagy igyekszünk, de hogy most azért nem annyira aktív. És utána én azt próbáltam meg, hogy a gyülekezetben fellendíteni az életet az ifjúsággal, az óvodaátvétellel.
2: De csak vasárnapról szóljon ez,
3: igen,
2: a dolog, ugye? Így van.
3: Igen, és ott nagyon próbálkoztam sokféle dologgal. Babamama körön át, a táborokon keresztül, a kézműves alkalmak, meg nagyon sokféle dolog. És akkor utána nekem is gyermekem lett. Az nekem egy nagyon kardinális dolog, hogy Cegléden lettem lelkész is, úgymond, önálló.
2: Igen.
3: Cegléden lettem anya. És Cegléd lett nekem az életemnek egy ilyen nagy mérföldköve.
2: Igen, igen, ez egy fontos lesz, amikor majd öreg néni korodban erre visszaemlékezel, biztos, hogy szép emlékek lesznek, de hát végül is akkor mi a távozás oka? Tehetjük fel a kérdést.
3: Hát több, nem is tudom, oka van, nem egy oka van, tehát nem azt mondom, hogy azért mentem el, mert, hanem azért, mert úgy érzem, hogy 10 évben annyit szolgáltam, meg annyit tettem, hogy én ebből most azt érzem, hogy szolgálatilag nem tudok többet kihozni. Úgy
2: hát
3: érzem,
2: hasonló,
3: hogy...
2: mint mikor idejöttél, hogy kell egy új kihívás?
3: Hasonló is. Uh-huh. A másik meg, hogy nyilván nekem a családom Budapesten él, a kisfiam most 6 éves, és itt nem nagyon van segítségem abban, hogy kihozza, kivigye, hogy vigye. Tehát ez az elmúlt 6 év azért nekem nagy logisztika volt mindig megoldani.
2: Nem volt egyszerű, bizony. Igen,
3: nem él itt senki a családból, aki tud segíteni. Szóval nekem ez is egy ilyen fontos dolog volt, hogy közelebb a családhoz,
2: ez is,
3: akik,
2: igen,
3: tudnak segíteni ebben. A másik meg, hogy én magam is szeretnék fejlődni, és beiratkoztam egyetemre.
2: Uh-huh.
3: Az Evangélikus Hittudományi Egyetemre fogok járni, és most egy mestertanári diplomát fogok szerezni, utána pedig doktori képzésre fogok beiratkozni.
2: Az igen. Hoppá.
3: És az a szolgálat, amit én Pesten fogok végezni, ott iskola lelkészi szolgálatban leszek, 3 nagy intézményegység fog hozzám tartozni. A Stélo Gábor Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium.
2: Az
3: ott
2: szép.
3: Leszek vezetőlelkész ebben az intézményegységben, és abban bízom, hogy ez a szolgálat teljesen más, mint a gyülekezeti, és abban bízom, hogy emellett az egyetemet is meg tudom csinálni, mert hogy az nem gyülekezeti szolgálat, ami azt jelenti, hogy a vasárnapjaim szabadok, a hétvégék, az ünnepek, ugye a húsvét, karácsony,
2: igen, igen. Uh-huh.
3: meg az egész nyaram. Tehát olyan beosztásom lesz, mint egy tanárnak.
2: Tulajdonképpen, igen.
3: Tehát az időbeosztásomat tekintve.
2: Tehát nem a templom lesz a fő munkahelyed.
3: Igen, hanem az iskola.
2: Hanem az iskola. És ez a tanítás, tehát ez a vér benned van már születésed óta szerintem, ugye?
3: Igen, én nagyon szeretek gyerekek és fiatalok között lenni. Nekem szerintem a lelkészi szolgálatomnak is a kardinális pontja mindig ez volt, hogy a gyerekek, a gyerekisten tiszteltek, a családi alkalmak. Tehát én nagyon a gyerekekre fókuszáltam itt is. Valamiért nekem ez fekszik, hogy a fiatalokkal...
2: Nem lehet elég korán kezdeni, ugye?
3: Igen.
2: Tehát óvodásokkal is már bizonyos alapdolgokat meg lehet értetni, és bizony nagyon sokszor meg lehet felnőtt embereknek is jól el kell magyarázni, hogy megértsék az alapokat is akár sokszor.
3: Meg a gyülekezetépítés is ott kezdődik, tehát egy óvodás szülő, igen, magamról is tudom, mindent megtesz a gyerekéért. Igen. Ha a gyerek szeret templomolni, ha abba a közösségbe szeret, ha szerepel, a szülő is eljön.
2: Egész életében. Életére kihat ez.
3: Igen.
2: Utána.
3: Meg az, hogy, hogy tudsz gyülekezetet építeni. A gyereken keresztül minimum 6 ember bejön a templomba. Pluszba.
2: Úgy.
3: Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknél kezdődik szerintem a gyülekezetépítés, mert a gyereken keresztül a nagymama is be fog jönni, meg a keresztülő, meg a testvér, meg a szülő. Tehát, hogyha a gyereknél indulsz, szerintem akkor nyersz egy csomó embert a gyülekezetben.
2: Nagyon fontos, és hát gyerekből meg akkor lesz elég a következő munkahelyen. Akkor már ott szeptemberben kezdesz is, ahogy indul a tanév?
3: Igen, igazából már augusztusban.
2: Már akkor, hát persze, hát a pedagógusoknak már akkor kezdődik, tudom, pedagógus gyerek vagyok, tehát láttam azt, hogy a szüleim se szeptember 1-én mentek be először az iskolába, hanem már augusztusban. Bizony augusztusban már ott kell lenni, és elő kell készíteni. Hát ilyenkor aztán persze az is kérdés, hogy ki lesz az utód, ebben neked van beleszólásod, vagy ez abszolút a helyi gyülekezet dolga?
3: Én nem is szerettem volna beleszólni. Én úgy voltam vele, hogy van presbitérium, van gyülekezet, és ők tudják, hogy mit szeretnének, és akkor meghívással választottak egy hölgyet, Vecsésről fog érkezni, helyen van, Ildikónak hívják, és ő lesz az utódom.
2: Ő mikor veszi át a...
3: Már amúgy itt van, tehát én átköltöztem, ő már itt van. Tehát meg volt ez a hivatalos átadás, átvétel.
2: Tehát most már a vasárnapi istentiszteleteket is ő tartja?
3: Igen, az augusztus 2-ait már ő tartja. Én múlt héten tartottam az utolsót, 26-án, és akkor ő tartja, de megbeszéltük vele, hogy mivel nekem vasárnap kevesebb szolgálatom lesz, mint eddig, lesz egyébként, mert ott az iskolához, igen, tartozó gyülekezetben azért én fogok szolgálni, meg segítek.
2: Nyilván, igen.
3: De hogy vasárnap alapvetően szabadabb vagyok, és hogy kérdezte, hogy szívesen jövök-e helyettesíteni, és mondtam, hogy igen, úgyhogy még biztosan jövök sokat.
2: Tehát ez a szerető, hogy teljesen hátat fordít a Ceglédnek, és többet látni se akarod.
3: Nem is tudnék. Tehát én nagyon szeretek, igen, itt lenni. Én megszerettem. Meg én úgy érzem, hogy befogadott a város.
2: Igen, igen. Na, mert kíváncsian várom a találkozást, nyilván őt is, az utódodat is meg fogjuk keresni, és megpróbálom becsalni majd ide a Cegléd Rádióba, de most egyelőre rólad beszélünk. A költözködés, hát én életemben egy párszor költözködtem, azért tudom, hogy ez azért nem egy fél órás munka, tehát fú.
3: Nagyon kemény volt.
2: Ez kemény.
3: Meg az, hogy az elmúlt 10 évnek a emlékei végig följöttek nyilván, hogy az ember költözik.
2: Hát ilyenkor föltorlódnak, persze.
3: Meg tudod, ilyen, mikor az ember szelektál, és akkor fényképeket nézeget, az is elmegy az idő, hogy hú, még ezt a levelet elolvasom, azt a fényképet megnézem.
2: Olyankor aztán olyan, igen.
3: Igen, és igen, akkor még ez a szelektálás, meg mi kell, mi nem kell, ez is egy jó dolog az alapvetően, hogy az ember selejtez, meg egy kicsit rendezi az életét. Szóval nem egyszerű, persze, elmenni, nem is tudok egy okot mondani, hogy miért, inkább ez egy sok összetevős kérdés, de azt érzem, hogy nagyon hálás vagyok ezért a 10 évért, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem.
2: Bizony, bizony, bizony. És hál' Istennek azért ugye sokat szidjuk ezt a mai modern technikát, de azért lehetővé teszi az, hogy a kapcsolattartás akár napi szintű is lehet könnyebben. És hát a már könnynél tartunk, itt a szemedben is látok egy-két könnycseppet most is, és mint a búcsúztató Isten tiszteleteden is azért kicsit kicsordult a szemedből, hát nehéz, de azért olyan szép feladat vár rád, hogy erre szokták mondani, és egy lelkész ezt tudja, legjobban tudja, hogy a Jóisten a legnehezebb dolgokból is a legjobbat tudja kihozni.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Abszolút, én is így gondolom.
2: És azt hiszem, hogy ez vár rád is. Mi nagyon szépen köszönjük ezt az egy évtizedet, amit ránk áldoztál, és nem csak közvetlenül az evangélikus gyülekezetre, hanem az egész városra, mindenkire, én azt hiszem. És nagyon-nagyon sok sikert, nagyon sok örömet kívánunk neked a további munkádhoz, és reméljük, hogy tényleg ezek a helyettesítések, vagy esetleg egyéb más alkalmak kapcsán találkozhatunk majd itt Cegléden is.
3: Én is, nagyon remélem, és köszönöm.
2: És most kéne elkezdeni ezt a beszélgetést, és folytatni még egy órán keresztül, de töröd le majd a könnyeidet, és igyekszem egy szép dallal búcsúzni majd, mert kell majd még az a szó, azt hiszem, amit majd te elmondasz itt a későbbiekben is, és kellettek ezek a szavak is, amiket most hallottunk tőled. Slavko Orsolya, még egyszer köszönjük, Isten áldja meg a további életedet.
3: Én is köszönöm, és a Cegléd lakosságát is áldja meg a mindenható Isten.

Július után és Damien Ferenc felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt. Maradjanak velem, jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2.

0: percig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Reklám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megkezdődött az átvilágítás az Operában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei, hozzátette. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Bajorország a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra épülnek. Tóth Máté energiajogász jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, hogy jelöltjük egyebek mellett 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, jelenleg olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek, és végig be vannak kamerázva, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon.
2: Az időjárásról.
6: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánom mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez egészen este 6 óráig után, ami a Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a Dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, mégpedig a blik.hu oldallal új fejezethez érkezett Szabó Zsófi élete. Hurrá! A műsorvezető és szír üzletember férje, hát nem egy egyszerű ember, megtalálta a közös családi otthon. Egy Pest megyei település csendes utcájában költöztek be egy impozáns kertes házba, remélem nem cegléden. Ide érkezik majd közös gyermekük is, akit már mindketten nagyon várnak. A csendes kertvárosi környezet jól illeszkedik majd ahhoz az életszakaszhoz, amely Zsófiékra vár az elkövetkező időszakban. Zsófi májusban egy Instagram bejegyzésben osztotta meg az örömhírt, második gyermekét várja, a fontól pedig már jól látható volt a gömbölyödő pocakja is, a képhez egy sokat mondó meghitt üzenetet is társított. Egy új fejezet, már nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Olvashattuk a posztjában, majd nem sokkal később Szabó Zsófi szakmai téren is lezárt egy korszakot, búcsút intett a TV2-nek és a reggeli magazinnak, a Mokkának. A gyermek azonban már nem abba az otthonba érkezik majd, ahol Zsófi eddig lakott. A műsorvezető ugyanis a kedvesével egy tehetős, szírszármazású üzletemberrel, aki ezt szűk körben hozzá is ment, új házat kerestek maguknak, és meg is találták egy másik Pest megyei településen, melyre olvasó riporterünk, írja a portál, János hívta fel a figyelmet, akinek sikerült is lefotózni a férfit, amint elhajt a ház elől. A környéken dolgozom, és már többször láttam erre a férfit, időként Zsófi és az édesanyja is felbukkant már az utcán. Többször láttam már őket az újságban vagy a tévében, hát még nyilván, mert ott dolgozott a Zsófi. Bizonyára elkél a segítség a gyermekvárás hónapjaiban, mesélte a lapnak János, az olvasó riporter. Az aranyároknak elsőként a környék csendje tűnhet fel. Megtudtuk, írja a blik.hu oldal, az utca napközben is nyugalmas, szinte kihalt, átmenő forgalom alig akad, lényegében csak az itt élők és a vendégeik járnak erre. A hely ideális választás lehet azok számára, akik a főváros közelségét szeretnék ötvözni a kertváros élet nyugalmával. Az interneten szabadon elérhető tulajdoni lapok adatai alapján a pár még áprilisban jutott az ingatlanhoz, amely Zsófi nevére került. A csaknem 2000 négyzetméteres telken álló ház egy olyan utcában áll, ahol a nyugalom és biztonság az egyik legfontosabb érték. A nagy kert és a tágas családi ház hosszú távon is ideális otthont jelenthet, bőven van lehetőség arra, hogy Zsófi első házasságából született fia Mendel és a születendő közös gyermek jól érezzék magukat. Kerestük Zsófit, írja a Blik, hogy meséljen arról, hogyan választották ki párjával az ingatlant, de nem reagált. A lap által kérdezett ingatlanpiaci szakértő szerint a Pest megyei település évek óta Budapest egyik legnépszerűbb agglomeráció célpontja, a kiváló autópálya kapcsolat, valamint a folyamatosan fejlődő infrastruktúra miatt sok család dönt a költözés mellett. Na hát azt nem tudtuk meg, hogy hol van ház, mondjuk annyira nem is fontos, meg az se, hogy mennyit ér, de én hát nyilván kíváncsi vagyok, megnéztem ezt a bizonyos házat. Hát nem kicsi.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. A Ferencvárosban nevelkedett, a Vasassal veretlenül lett magyar bajnok, az Ajax helyett becsületből a Twentét választotta. A 84 éves Kenderesi István belgiumi otthonából idézte fel a lapnak kalandos pályafutását. A kapus 3 évig tartozott az ensejdei klubhoz. A Twente az 1970-71-es Vásárvárosok kupájában a negyed döntőig jutott, a Juventus állította meg. Kenderesi István arról is beszélt, szerinte hogyan juthat tovább ma este a Fradi holland riválisa ellen, nyilván labdarúgásról van szó. A Twente jó csapat, idegenben is képes irányítani a játékot, nehéz lesz, de a Ferencváros meg tudja csinálni. Egy valamit nem szabad megtenni, teljesen beállni védekezni, bátran kell futballozni, jó védekezésből gyors ellentámadásokat vezetni, ugyanakkor ész nélkül sem szabad letámadni a hollandokat, mert azt könnyen kijátszák. Kenderesi úrral is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a sportoldalon meg az újságban is. Hétfőn kezdte el a felkészülést a 2026-27-es idényre a Ferencváros férfi kézilabda csapata, amely alaposan átalakult a nyáron, és a megváltozott pénzügyi helyzetben várhatóan más célokért fog küzdeni, mint az elmúlt években. A gárda irányítását Kis György vette át, aki játékosként és edzőként is mindig hű maradt a zöld-fehér klubhoz, melynek azzal az ifjúsági csapatával nyert bajnokságot 1990-ben, melynek tagja volt az FTC női kézilabda csapatának későbbi sikeredzője Elek Gábor is. Számomra a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a különböző életkorú játékosokat összegyúrjam egy hajtós, kemény csapattá, idősebbeket és fiatalokat, akik között akár 10-15 év is lehet a korkülönbség, fogalmazott a Fradi edzője. Az elmúlt években a bajnoki dobogóért küzdöttünk, most vannak fiatal tehetségeink, de csak menet közben derül ki, mennyire tudják felvenni a ritmust. A Fradi kézilabda csapatával is foglalkozik a nemzeti sport.hu oldal. Nehéz és idegőrlő évadot zárt a férfi kosárlabda bajnokságon szereplő STE Szedeák, amely végül az utolsó pillanatban kerülte el a kiesést. Az alapszakaszt októberben 2 győzelemmel kezdő gárda, a folytatásban 24 meccsből mindössze 5-öt nyert meg, így az utolsó helyről vágott neki a bemaradásért vívott küzdelemnek a playoutban. Egyénileg sem volt könnyű az évad számomra, augusztusban válsérülés szenvedtem, és egy hónapot kihagytam, aztán januárban megint ez történt. A kulcs az volt a playoutban, hogy mindenki alárendelte az egyéni érdekeit a csapat sikerességének, mondta a lapnak Kerpel Frónius Gáspár, a Szeged

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli eszél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Cegléd

0: kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hossza? A hírek után azon a Calvin Harris érkezik hozzánk, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
7: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
8: Tizedik Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
9: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
10: KGM. Made in Korea.
11: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megtartják hétvégén a Balaton átúszást. Jó napot kívánok! Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, automosás, sportpálya locsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékosságra kérik, a szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet minden engedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter főigazgató úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak. Újabb összeget, ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósította az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatja a háborúban álló kelet-európai ország. Hozzátették, Kijevnek továbbra is fejlesztenie kell katonai képességeit ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agresszív háborújával szemben. A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról. Az ügyben vizsgálatot indítottak, Kijev szerint egy orosz manőverező robotrepülőgépről van szó. Megtartják szombaton a Balaton átúzást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt fújtak le. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő holnap dél. Az úszók segítésére, akár megpihenéshez, Révfülöp és Balatonbogár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt.
2: Az időjárásról.
12: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap, és az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, Szatyi, majd Vörös Nándi. Őket is hallgassák majd nagy szeretettel és tisztelettel, most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy nagyon picit a mai nappal foglalkozok, hallgassanak ránk!
1: Szia!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztospont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
6: Nekem a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: hallgatók, július 30-a van a mai napon, a Juditok és a Xéniák ünnepelhetnek. A Judit héber eredetű név jelentése Judeából származó nő, a Xénia görög eredetű név jelentése vendég, vendégszerető. Az ókorban Xénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, utána pedig szokás szerint visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Rádió! 92.9!

0: hallgatók, a mai zenenaptár igazán rövidre sikeredett, sok esemény nem történt, mármint olyan esemény, ami zenéhez kapcsolódik, és születésnapos is alig van, de hát azokat megemlítem, akiket meg kell, ilyenkor július 30-án. Szóval 85 éve született Paul Anka, énekes. 90 éve látta meg a napvilágot Buddy Guy, amerikai bluesgitáros. 72 éve Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben. 8 évvel ezelőtt hunyt el Orbán József zeneszerző, dalszövegíró énekes, a 100 fok Celsius zenekar alapító tagja, és 1946-ban született Jeffrey Hammond, brit basszusgitáros, a Jethro Tull együttes egykori tagja, mára ilyen rövid lett a zenenaptár. A dalokkal viszont azonnal folytatjuk itt a 92-tön.
1: Szeglét Rádió! 92-t!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartás sem kell

0: kézben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 7:00, kettől péntekig 19:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Tirsa mellett Cegléden is, két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
1: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
2: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
1: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
0: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
4: Reklámot hallottak. Cegléd

0: kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkület, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Érkezik a hírek után hozzák David Guetta, Teddy Swims és Tom Sandy, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tovább fokozódik a hőség. Beállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Értékes leletek kerülhetnek elő a Dunából, figyelmeztet az illetékes államtitkár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A lista a posta.hu oldalon olvasható. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, hogy az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. A mederből előbukkanó leletek ugyanis könnyen károsodhatnak vagy elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Hívta fel a figyelmet a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt ezért azt kérte, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el a tárgyat, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Hozzátette, hogy az érintett tárcákkal dolgoznak a helyzet kezelésén. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A taxisok azt kérik, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi és technikai módosítások az átálláshoz.
2: Az időjárásról.
10: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű, a Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tiszató 26 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Bercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop augusztus 1-én, szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös

0: rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűkatlan percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Szeglét Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk lapszemlével, itt a 92-tön, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ábel Anita és Liptai Klaudia barátsága már több mint 30 éve tart, ám nem volt mindig zökkenőmentes. Csak szabadon YouTube csatornán a két műsorvezető bevallotta, időnként volt, hogy ők is eltávolodtak egymástól. A versenyhelyzet miatt hónapokra, sőt évekre teljesen megszakadt a kapcsolat. Ábel Anita és Liptai Klaudia nagyjából ugyanabban a korszakban lettek ismert műsorvezetők, hasonló temperamentummal, intelligenciával és humorral, ezért a szakma és a közönség is gyakran egymáshoz mérte őket. Bár barátságuk is 3 évtizede tart, nem tagadják, hogy nem egyszer tartottak hosszabb szünetet. Volt, hogy hónapokig, sőt, évekig nem beszéltek egymással. A két műsorvezető a most induló Csak Szabadon YouTube csatornán őszintén beszéltek arról, hogy a szakma is rányomta a bélyegét a kapcsolatukra, és a sokszor leginkább a környezetük által teremtett versenyhelyzetet időnként már maguk is elhitték. Mai fejjel már egyikük sem hibáztatja a másikat a múltbeli törésekért. Nem mindig tudtam jó barát lenni, nem azért, mert féltékeny voltam rád, inkább azért, mert nem hittem eléggé saját magamban. Azt gondolom, amikor valaki nem tud őszintén örülni a másik sikerének, annak legtöbbször nem a másik az oka, hanem saját maga, vélekedett Ábel Anita. Klaudia pedig hozzátette, 50 felett ő már más szemmel kezdte nézni az emberi kapcsolatait. Rájöttem, hogy rendbe akarom tenni azokat a kapcsolataimat, melyek igazán fontosak voltak az életemben. Már nem akarok haragban lenni azokkal, akik számítanak, hangsúlyozta a Story magazin szemléje szerint. A beszélgetés során szóba került több régi sztori is kettejük barátságáról, ám a legszebb pillanat talán másfél évvel ezelőtt történt. A két színésznő már hosszú ideje nem látta egymást, amikor újra összefutottak egy rendezvényen, ahol Klaudia műsorvezetőként, Anita pedig szereplőként volt jelen. Anita bevallása szerint rendkívül izgult a találkozás miatt. Vajon hogyan fogadjuk egymást, lesz a feszültség, aztán megláttam és odaléptem mögé, és átöleltem. Nem volt más lehetőség, vagy így, vagy sehogy. Ahogy megláttam a sziluettjét, egyszerűen örültem neki, fogalmazott Ábel Anita, aki azt is elárulta, még azokban az években is el akart menni a barátnője előadásaira, amikor épp nem beszéltek. Hogy mit mondtak még egymásról a barátnők, Liptai Klaudia és Ábel Anita, ez is kiderül a blik.hu felületről.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a folytatásban is, a blik.hu oldalnak köszönhetően. Fantasztikus hírem van, Pataki Zita, az időjós, és a férje, Szárnyas Attila, biciklivel vágtak neki Ausztriának. A tervek szerint a házas pár a Duna mentén teker a német határtól Bécsig. Az első nap 44 kilométer teljesítettek, de ez csak a kezdet, Szárnyas Attila biciklivel. Na mindegy, jó, van, biciklizzenek. Egészségükre, Passau Bécs első nap bemelegítésként csak 44 kilométer újságolt a Pataki Zita az Instagramon, ahol néhány jó hangulatú fotót is közzétett a férjével közös túrájukról. Az RTL időjárás jelentője már egy korábbi posztjában jelezte, hogy az európai bicikli hálózat egyik legnépszerűbb útvonalán, az Atlanti óceántól a Fekete-tengeri húzódó Eurovelo 6-on fognak kalandozni. Remélem, mindent jól mondtam. Zitáig természetesen nem a teljes 4700 kilométeres szakaszra vállalkoztak, hanem csak a Passau és Bécs közötti nagyjából 300 kilométeres útnak vágtak neki a Duna mentén. Pataki Zita pár hónapja életmódot váltott, miután a testtömegindex átépte a 25-öt. A műsorvezető azóta megválogatja, hogy mit és mennyit eszik, és a mozgás sem hanyagolja el. Egy átlagos napon is megtesz 10.000 lépést, így a hosszabb biciklizés sem okozhat különösebb gondot neki. Reggel egy óra gyors gyaloglást végzek, amire velem tart a kiskutyám, Titi is. Közben csinálok 200-300 lábemelést, 4x8 fekvőtámaszt és jó pár gerinctorna gyakorlatot. Ez aktivizál, kellő lendületet ad a napomnak, illetve rászoktam arra is, hogy a vasútállomásról a munkahelyemig busz helyett gyalog megyek, és van még egy esti sétánk is Titivel. Most mit mondjak? Az aktív életben hiszek, nyilatkoztak korábban. Pataki Zitával és férjével is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
0: Ceglédrádió FM 92.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: hallgatók a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkület, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos, forró időjárás. Ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig a műsorvezető, Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, aztán meg Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap jövök. Reggel 6-kor újra könyörtlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz!
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Szóló con un beso. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmil nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmil termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmil. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Híres magyarok Amerikában, megnyílt a Nemzeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munkaközben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris teljesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek évfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Vita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-ig látogatható.
1: Az időjárásról.
5: Tovább fokozódik a kánikula, a derült napos idő lesz, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló, és hogyha jól számolom, a némi kényszerszünetekkel együtt is 261. adásunknál tartunk ma, 2026. július 30-án. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két anyaggal szolgálunk majd, és mind a kettőben elnökök szerepelnek. Először az első beszélgetésben a Ceglid Monor hegyközség elnöke Klémen György lesz a vendégünk. Természetesen a segítségével szétnézünk kicsit a környékbeli szőlőkben, megnézzük, hogy milyen állapotban vannak most, amikor az időjárás azért általában a mezőgazdaságnak nem annyira kedvez, vajon milyen termés várható az idén, milyen lesz a 2026-os bor évjárat, erre is kíváncsi leszek, de egyéb más fontos információkat is megoszt majd velünk György. Aztán jön egy másik elnök, egy frissen megválasztott elnök, aki nem más, mint a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, aki ugyebár Lőrinc Tamás Cegléd büszkesége, olimpiai bajnok birkózónk, vele Szabó Kristóf beszélgetett. Ezt az interjút hallhatják, hiszen azt hiszem, hogy sport szempontból az év egyik legnagyobb és legerősebb híre ez, hogy Lőrinc Tomi bizony ott van az elnöki székben immáron a Magyar Birkózó Szövetségben. Ezt a két anyagunkat hallhatják. Először tehát nézzünk szét a szőlőkben, mi újság itt a Cegléd Monori hegyközség környékén. Erről Klémen Györgyöt fogom kérdezni a következő percekben. Remélem, együtt töltjük a csütörtöki csatangoló élvezetes perceit.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, hogy mondani szoktam, kedves témám a szőlő és a bor került terítékre most a következő percekben, és ebben segítségemre a Cegléd Monori hegyközség elnöke Klémen György lesz majd, aki itt van velem a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, szervusz!
2: Szervusz, én is nagy tisztelettel köszöntöm a Cegléd rádió hallgatóit.
1: Ha felidézem az elmúlt évtizedekben lefolytatott jó pár beszélgetésünket, akkor emlékszem arra, hogy volt idő, amikor így rácsodálkoztunk, hogy hű, már augusztusban bizony megkezdődött a szüret, de azóta már be kellett számolnunk arról is, hogy például ugye a Csaba gyöngye ott a Balaton felvidéken már nem egyszer július végére beérett, és már szedni kellett. Úgyhogy tolódik a dolog. A régi kalendáriumokban még október szerepelt a szüret havaként. Hát ezt már elfelejthetjük azért alapvetőleg, ugye?
2: Ezt már el, meg azt a klasszikus mondást, hogy a virágzás és a szüret köz 100 nap.
1: Igen.
2: Nem kell eltelni, tehát itt ma már ezekről szó sincs. Sokkal kevesebb ideje van szegény szőlőnek összegyűjteni magába azt, amit neki kell.
1: Igen, igen. És ez az esztendő, és ugye előzetesen erről is beszélgettünk, és ugye már ezen a héten is volt egyéb agrár témánk, és hát nagyon úgy tűnik, hogy 2026 nem fog bekerülni a Magyar Agrárium nagy arany almanakjába a dicsőséges szép évek közé, mint hogy az elmúlt néhány esztendő sem valószínűleg. A szőlő szempontjából milyen ez az esztendő most?
2: Hát kérlek szépen, rendkívüli. Igen. Ezt nagyon sokszor használtuk már ezt a szót, ugye? Mert ilyen iszonyatosan kevés csapadékot még nem kaptunk, mint az idejében. Tehát gyakorlatilag nem 10-20%-ról beszélünk, hanem a megszokottnak gyakorlatilag negyede.
1: Ami leesett.
2: Ami leesett.
1: Igen. És az sem egyenletesen, hanem időről időre, és hosszú-hosszú nagy aszályos időszakok is követték.
2: Igen,
1: ezt.
2: Meg a nem egyenletesen úgy is igaz, hogyha most visszagondolunk az elmúlt egy hónapra, azért hallottuk, hogy Szolnokot elöntötte a víz, Csemőbe mekkora eső
1: mekkora,
2: volt, Újszilváson mekkora eső volt.
1: Igen.
2: Budapestről jövünk, Ceglédnek, Pesten zuhog az eső, Monor környékén elzárták a csapot, minket mindig kiagyott.
1: Valahogy igen, nem tudom, hogy ez mitől lehet. Minden esetre hát nem jött jól, egész biztos. A szőlőterület elég nagy, ugye a két hegyközség összevonása után, azért nem egyformák a viszonyok nyilván mindenütt, akár itt Bercel környékén vagy Monor környékén az egy picit másabb, de ettől függetlenül mit mutatnak most a tőkék és a fürtök?
2: Egy kicsit még statisztikailag azt elmondom, hogy 30 évvel ezelőtt itt 8 hegyközség alakult Dél-Pest megyébe, és most az utolsó kettőt vonták össze.
1: Igen.
2: És egy hegyközség maradt. Magyarul ez hektárban azt jelenti, hogy a 3000, kb. 3000 hektárból 400 hektárnál járunk, 4-500 hektárnál járunk.
1: Igen.
2: És mi dicsekedhetnénk, hogy egyetlen komoly összefüggő terület, mi maradtunk itt Cegléd-Bercel határába.
1: Igen.
2: Mert ez a közel 200 hektár, ennyivel alakultunk valamikor is, És ez ma is megvan.
3: Ez megvan. Itt van.
2: És folyamatosan újul az öreget, vágjuk ki, és telepítünk újat.
3: Igen.
2: És az idén történt az a galátság meg, hogy én is egy fél hektár telepítettem tavasszal cserszegi fűszeres, meg kellett locsolni. Hát ilyen még nem volt.
1: Jé, igen. Igen, úgy nem emlékszem én se az öregeknél, hogy mondták volna, megyek szőlőt locsolni.
2: Na, tehát
1: igen.
2: Összeraktuk a permetezőt hidrofúróval, és beinjektáltunk 30 centi mélyen, 3-4 litert tudtunk tőkénként beinjektálni. Tehát
1: igen.
2: Ugye egy hektárban sok tőke van, úgyhogy ez egy...
1: Igen, igen, pedig ugye nem egyszer elmondtuk már, hogy a szőlő egyik előnye az, hogy elég mélyen vannak a gyökerei, tehát ő megtalálja azért a vizet lejjebb is, de hát amikor már ott sincs, akkor igen. Ott sincs, akkor
2: most
1: mese.
2: Most lehet igazán összehasonlítani, melyik fajták.
1: Na, valók, ez is fontos.
2: Ez
1: igen,
2: nagyon
1: igen,
2: fontos.
1: Igen, igen.
2: A fiamnak, aki ugye úgy tűnik, hogy a szakmát tovább viszi családunkba, ilyen minden este megyünk ki, és akkor ezeket igen. Mutatom, magyarázom, hogy nézd, még mindig a rajnai, a Riesling félék még mindig, tehát nem potyára volt itt mindig Riesling.
1: Igen.
2: A Riesling félék még mindig csodálatosan állnak a tőkén, és nézd meg a zöld veltelén, ami nemrég jött be, hát Alpok aljáról, osztrák
1: igen.
2: Vidékről jött, már nem igen bírja, tehát csak a legjobb fekvéseken bírja. Ugyanez elmondható a kékfrankosról is, tehát már
1: igen.
2: Az is kezdi a gyengébb területeken megadni magát. Hát az is onnét, arról vidékről
1: származik. Persze, és ott neki annak idején, amikor kialakult, akkor volt elég csapadék, úgyhogy
2: ugye,
1: nem készült fölül
2: pontosan.
1: Arra, hogy majd ilyen a szájos vidéken kell neki megélni.
2: A cserszegi igen. Fűszeres meg teljesen meglepetés, hogy bírja.
1: Igen.
2: Hogy bírja, mert ő az egy nagy fürt, nagy bogyó, és abban már van olyan fürt, hogy meg lehet enni az egész fürtöt, képzeld el.
1: No, már olyan jó kis édes.
2: Pedig az is egy szeptember
1: hát akkor
2: közepi fajta volt.
1: Az is már lassacskán akkor érett arra, hogy leszedjétek. Mikor indulhat már, ha már itt az elején megpedzettük? Szerinted hogy indulhat a szület?
2: Kollégák alapokban beszéltünk erről. Konkrétan holnap megyünk az első értékesítési tárgyalásra is már. Tehát
1: igen, július 30-án beszélgetünk, tegyük hozzá. Igen.
2: Igen. Én azt gondoltam, hogy augusztus 20-a után lesz a szület, mert a szőlő az idén azért késői fakadás volt, és sokáig
1: igen.
2: Normális, tehát régi kerékvágásban volt, de az előző hőkupola, úgymond hőkupola, gyorsított egy nagyot be, és hogy most az előttünk levő hét mit fog hozni?
1: Hát ez hát megint a 40-eseket mutogatja itt az előrejelzés,
2: bizony.
1: Ami hát nem biztos, hogy jó.
2: Igen. Valószínű, ahol van a Csaba gyöngye, és ne feledkezzünk egy új fajtáról, amit bevontunk a csemege szőlőből borászatban, a Nero.
1: Igen.
2: Ezek úgy együtt érnek, tehát a Nérót már lassan le lehet szedni rozénak.
1: Igen.
2: Lassan le lehet szedni rozénak. És épp úgy a Csaba gyöngyének is úgy tudom, hogy a Vargáék már Balatonon már kitűzték az augusztus 6-7-ei hétvégét.
1: Igen, tehát ott indul a dolog, indul. És általában a Csaba gyöngyével szokott
2: igen,
1: indulni.
2: Igen, indul a mandula, és már Irsai olivér is egyre több van nálunk is, már biztos van, vagy
1: hogy
2: összefüggően 3-4 hektár ott kint Bercelen is.
1: Ja, amelyik rokon a cserszegi fűszeresnek, vagy apukája, vagy anyukája, most nem tudom.
2: Hát ezt még a Bakonyi Karcsi bácsitól, amikor kérdeztük, ő
1: igen,
2: is
1: sőt, azt mondta,
2: hogy ezt nem árulj el.
1: Igen.
2: De illetőleg azért, mert ő
1: sem. Igen, hiszen ugye ebből és a piros traminiból lett igen. Ugyebár a cserszegi fűszeres, ami egy nagyon sikeres fajta volt, és hát reméljük, hogy azért most sem fog szégyent vallani. Hát már akkor készülődni
2: kell. Bocsánat, igen. A traminit kifelejtettem. Még az, ami kutya jó bír. Ezt az a szájt.
1: Na.
2: És lehet, hogy onnan jött a cserszeginek ez a bíróképesség.
1: És lehet, hogy
2: hát
1: akkor az. Igen, igen, igen. Hát azért nem mindegy, hogy kik a szülők,
2: nem,
1: ugye?
2: Nem. Így van, mert egy dolog, ugye azt mondjuk 50% a genetika, másik 50% meg a környezet.
1: Így van, természetesen. Hát ugye ez nálatok is így van a családban, azért ott van a gyerek, aki viszi tovább, tehát
2: igen.
1: Ott is öröklődtek ezek a bizonyos tulajdonságok. No, hát kérem szépen, akkor most ez van. És hát, hogy amiről sokat beszélgettünk ebben az évben, az a bizonyos átkozott sárgaság. Ezzel hogy állunk most? Sikerült már megfékezni, vagy még mindig gondokat okoz?
2: Hogy nem, még mindig gondokat okoz, mert ugye most lehet igazán a tüneteket meglátni. Ugye a szőlő levélen a fürtök elkezdenek fonnyadni, azokról a törpékő száradni, meg a vessző nem törik, hanem gumiszerűen hajlik, tehát ilyenekről lehet megismerni. Most alakulnak az idejében a szemlecsoportok, amiknek át kell járni. Tehát az a terv, hogy a Magyarország összeszőlő ültetvényét, tőkét leszemlézzük.
1: Hoppá,
2: a maga szakma leszemlézi, és a hegybíróknak ez is egy feladat, hogy szemlecsoportokat alakítanak. Egyet itt Ceglédbercel térségében, meg egyet Monor térségében,
1: igen.
2: Mert azért...
1: Már más azért, igen.
2: Más,
1: igen,
2: meg messze
1: igen.
2: Is van. Meg nehogy úgy ítéljük meg, hogy nem az én kutyám kölyke, és akkor az...
1: Persze, hát egyébként pont a sárgaságra utalva, ugye a monori környéket jobban elcsípte, mint a bercelit.
2: Őket sajnos, igen. Most a hegyközségnek is én vagyok az elnöke, és szerveztem már oda sok előadást a Monor Központtal. Most augusztus 6-án is lesz egy szőlőterület szemle, amire bárki jöhet, és a tüneteket ott fogjuk nézni, mert ott ugye majd 1000 hektár szőlő volt. És ma már 100 alá bementek.
1: Tű.
2: Tehát mikor még egyesültünk, 5 éve nagyobbak voltak mi, és ezért lett Monori és Cegléd hegyközség, és ma már nagyobbak vagyunk sokkal, mint ők.
1: Hú.
2: Tehát ennyire megy kifele ott a szőlő, sajnos.
1: Ez nagyon-nagyon rossz.
2: Ugye van egy 120 hektárjuk, ami nincs kezelve, nincs védve, ott folyik az M4-esről, ha nézünk,
1: igen.
2: Balra, jobbra,
1: igen,
2: ott
1: igen,
2: folyik
1: igen.
2: A fákon.
1: Mint valamikor, igen, amikor a szőlő elkezdte az ő kis pályafutását, ugye
2: ez néhány, a liánszerű,
1: több ezer évvel ezelőtt, igen, mondhatni, hát visszatér, ez nagyon szép, meg minden lehetne mutogatni, turistáknak is lehet.
2: Abszolút, vidám szőlő, ezt hívják vidám szőlő kísérletnek. Ugye én szoktam Bercelen legutoljára csonkázni, igen. Sőt a Cserszegit néha nem is csonkázom, ha nem muszáj. A Molnás egyik kollégám szokott ezzel mindig ércelődni, hogy te a vidám szőlő kísérletet akarod utánozni.
1: Igen. De hát ez gazdaságilag azért nem a legelőnyösebb formája a szőlőtermesztésnek. De hát valamikor így kezdődött, szent igaz. Hát nagyon reméljük, hogy most nem akarom elviccelni, de a gazdák nem kapnak majd sárgaságot.
2: Emberi életre semmi köze nincs, ez az aranyszínű sárgaság, mert ugye a fehér szőlőknél a levél ilyen aranyszínű sárgába hajlik egy kicsit a színe neki, és ugye
1: innen kapta a nevét.
2: És ugye ez ellen nem tudunk védekezni, mert ez egy sejthártya nélküli baktérium tulajdonképpen, ami szállító edény alá.
1: Valahogy meg kéne győzni pedig, hogy máshol kereskedjen.
2: És csak a terjesztőt tudjuk kivégezni, ugye, hogy ne vigye egyik tőkére a másikra. Ez az szegény csak az Amerikából jövő bivajkabóca.
1: Na, hát Amerikából kaptunk már egy-két jó dolgot, a krumplibogarat, stb.
2: Borádó bogár, úgy is hívták.
1: Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, de többiet nem kérünk. Egyelőre elég a dolog. Szóval akkor már azért tulajdonképpen, ha más nem fejben, de lehet, hogy már ott a pincékben, a feldolgozó üzemek környékén is már folyik az előkészület, ugye, a fogadásra, hogy lassacskán majd az első fürtök érkeznek.
2: Aranyhegyen már a fogadógarat, a daráló, a présekben a felújítások, a kombájnunk már összerakásba áll.
1: Igen.
2: Igen, ilyen szinten vagyunk.
1: Napi szinten, és figyelni kell, cukorfokot, savtartalmat, stb. És amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor el kell kezdeni szedni. Mint említetted, hogy most már a vörösöknél, ugye most már rozénak valót, amit picit hamarabb szoktatok szedni mindig, ugye, az is már itt van a küszöbön.
2: Hát a korábbi fajták. A Nero az szerintem 1-2 hét válasz el,
1: igen.
2: És akkor utána mondjuk nálunk a kékfrankos, az általános, azért annak még van 2-3 hete, és ennél a fajtánál, mert azért a fagyra is érzékeny.
1: Hát most éppen fagyveszély nem lesz a következő
2: igaz,
1: napokban.
2: De tavasszal abba indítottunk.
1: Igen.
2: Hát az ország szőlőtermésének 1/3 lenyúlta a
1: bizony.
2: Faj, tavaszi fa.
1: Jogos.
2: És
1: igen.
2: A hegyközségi nemzeti tanácselnöki, a Fritma Jánossal igen. Beszélgetve, őket Csoltvadkerten nagyon érintette, hogy ott a nagy baj, hogy szinte kékfrankos, tehát nem lett rozé alapanyagjuk, nincs, úgy kell venniük.
1: Pedig hát,
2: még a térségünkbe is bejönnek vevőként, mert azt mondja, hogy az egyik tőke megmaradt, azon normál érésű a szőlő, a másik tőke lefagyott, és ott a másod, a mellékrügyekből, ami jött, az 2 héttel hátrébb áll érésbe.
1: Aha,
2: és
1: na, akkor most légy okos.
2: És azt mondja, ha most a főfürthöz nézi a szüretidőpontot, akkor még olyan savakat fog bevinni,
1: igen.
2: Amiket nem tud kivenni, és nem lesz finom a rozéja.
1: Persze.
2: Ha viszont arra vár, hogy az érjen be, akkor ez meg már túlélik, a savai elmennek.
1: Igen.
2: Ez egy őrült dilemma lesz majd a szakmának ott náluk. Hát nálunk azért, hogy lekopogjam, ez egy 5 hektárt érint körülbelül csak a fagy.
1: Na, hát hál' Istennek. Hát ugye itt a berceli dombokról nem egyszer elmondtuk, hogy az a szerencsés bennük, hogy lefolyik róla, hogy tulajdonképpen
2: a fagy. Ezért kapta azt, hogy aranyhegy.
1: Igen. Valószínű. Igen.
2: Mert 160 méter tengerszint fölötti magasságról beszélünk a csúcsponton.
1: Igen. Hát általában az ilyen dombsági emberek nagyon szeretik hegynek nevezni az ő kis dombjaikat. Ezen az igazi hegyvidékiek szoktak gúnyolódni. Igen. Erdélyben is találkoztam ilyennel nem egyszer, ottani ismerősöknél. De ez egy teljesen más problémakör. A lényeg az, hogy nagyon jó helyen vannak itt ezek a berceli dombok, és nagyon jó szolgálatot tesznek. És hát nem sokára, tehát most már valóban elindul majd a szüret, és hát most mit lehet satszolni, nem fogom rajtad leverni, de milyen lesz a 2026-os évjárat?
2: Gyors.
3: Gyors.
2: Tehát gyorsan fogunk szüretelni, aránylag rövid ideig is fog tartani, mert a termés átlagok sajnos a csapadékszegénységnek köszönhetően a közepes alatt fognak maradni, és gyors borok lesznek, amit egy év alatt el kell fogyasztani, mert nyilván a beltartalmi értéke sem lesznek olyan nagyok, de ettől függetlenül friss, üde, gyümölcsös borokat fogunk tudni kóstolni és inni.
3: Hát nem kell szégyelni kitenni az asztalra.
2: Nem kell szégyelni kitenni az asztalra, hát ez meg nem baj, egy év alatt meg kell inni.
3: Hát nagyobb baj sose legyen, én azt mondom, hogy ennél nagyobb tragédiát is elbírt már ez a nemzet, úgyhogy azt hiszem, hogy meg fogjuk oldani, majd megoldják ezt a borkedvelők. Hát köszönöm szépen a friss információkat a Cegléd Monor hegyközség házatájáról. Klément Györggyel, a hegyközség elnökével beszélgettünk, és hát természetesen majd figyelemmel kísérjük a folyamatokat, és amikor már beindult a szület, és már látszik az, hogy mi lesz majd az idei termésből, akkor majd ismét nagyon szívesen látlak itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen.
3: Klément György, köszönjük.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló. Jöjjön tehát második beszélgetésünk szintén egy elnökkel. Nemrégiben tartott elnökválasztást a Magyar Birkózó Szövetség, és nagy örömünkre a ceglédi kiválóságot, Lőrinc Tamást, olimpiai bajnok birkózónkat választották meg a szövetség elnökének. Vele beszélgetett Szabó Kristóf, ifjú kollégánk, aki azért nagyon sok érdekes dologra rákérdezett, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő percekben is.
0: Csütörtöki csatangoló.
2: Ahogyan azt már ígértük, itt van a stúdióban velünk Lőrinc Tamás, akit most neveztek ki a Magyar Birkózó Szövetség élére elnöki pozícióban. Üdvözöllek nálunk.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Gyakorlatilag így néz ki egy álomkarrier, nem? Először Európa-bajnoki cím, utána világbajnoki cím, olimpiai bajnoki cím, és most pedig a Birkózó Szövetség éle.
3: Hát ez ennél egy kicsit azért bonyolultabb, de nyilván így egy mondatban foglalva ez nagyon jól hangzik. De hát nagyon pörögtek az események, igen, az elmúlt időszakban. Azért annyival kiegészíteném, hogy nyilván az ambícióim között szerepelt ez, hogy talán majd egyszer elindulok, vagy harcba szállok az elnöki pozícióért, de azért ez nem a mostani időszakra volt tervezve, viszont az élet így alakította. Így úgy gondoltam, hogy amellett az egység mellett, és amellett a szakmai munka mellett, ami az elmúlt 11 évet jellemezte, mindenképp ki szeretnék állni, és így döntöttem, vagy ezért döntöttem, hogy elindulok az elnöki pozícióért, amire hát elég nagy felhatalmazást is kaptam az egyesületektől, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok, és hát érzem ennek a nem kis felelősségét is.
2: Amikor beadtad a nevezést, vagy amikor eldöntötted, hogy elindulsz, akkor azért sejtetted, hogy itt valószínűleg, ha te elindulsz, akkor...
3: Nyilván azért én kapcsolatban álltam az egyesületekkel, hiszen az elmúlt 5 évben a KIMBA, azaz a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgoztam, és így hát szinte a legtöbb egyesülettel kapcsolatban voltam, hiszen az ő versenyzőik jöttek, felvételiztek, vagy éppen végeztek az akadémiánkon, így azért volt egy kapcsolat nagyon sok versenyen, azért ott voltam utánpótlás szinten és felnőttben is, ahol volt már egy ismerettség, és hát hova tovább az elmúlt 30 évemet a magyar birkózásban és a magyar, vagyis hát, hogy a birkózó szőnyegen éltem és töltöttem, így azért nagyon jól ismer engem a közösség. Azóta is látják a törekvéseimet, és hogy milyen irányba szeretném én vinni a magyar birkózást, úgyhogy nyilván számítottam rá valamilyen szinten, de azért mégis egy jó eső érzés volt, hogy egy emberként mögém álltak.
2: Igen, én is úgy láttam, hogy szinte majdnem az összes szavazatot el tudtad hozni. Ugye a testvéred is a szövetség kötelékében van, várod már vele a közös munkát? Én, ha jól tudom, ő a kötött fogású birkózó szövetségi kapitány. Gondolom azért ő is már beindult a fantáziája, hogy itt akkor miket fogtok csinálni.
3: Így van, hát az egyik fő motivációim között szerepelt az, hogy az ő főnöke is legyek egyben. Nem viccet félretéve, hát ugye mi együtt éltünk, együtt nőttünk fel a birkózó szőnyegen, együtt voltunk felnőtt válogatottak. Utána a Tokiói olimpia után ágazott egy kicsit ketté a mi karrierünk, hogy én az akadémiára kerültem. Ő viszont a felnőtt válogatott mellett először, mint edző, most már, mint szövetségi kapitány, de azért az elmúlt években is szoros együttműködésben voltunk, hiszen ahogy nőttek fel a fiataljaink az akadémián, úgy próbáltuk integrálni őket a felnőtt válogatottba, úgyhogy hát nem volt olyan nap szerintem az elmúlt 5 évben, amikor ne beszéltünk volna egymással, és ne a birkózásról, úgyhogy ez a kapcsolat az elmúlt időben is megvolt.
2: Ugye nem régóta kerültél a pozícióba, jól nem egy hete derült ez ki, vagy igazából már kicsit korábban kiderült, mert ugye nem egyértelmű volt, hogy te fogod megnyerni. Ez idő alatt miket tapasztaltál a szövetségben? Milyen, nyilván nem gondolom, hogy bármilyen belsős dolgot elmondhatsz nekünk, de azért biztosan tapasztaltál dolgokat az előző érából, ami most csúnya szóval lehetne mondani, hogy kiesnek a csontvázak mindenhonnan, de hogy inkább úgy értékeled, hogy jó kezekben volt eddig is, vagy azért sok munka fog rátok
3: Hál' benni? Istennek ezt nyugodt szívvel őszintén mondhatom, hogy a magyar birkózásban nem fognak csontok kiesni a szekrényből, hiszen az elmúlt 11 évben egy olyan vezetés volt, és egy olyan csapat irányította a magyar birkózást, akikre én nagyon büszke vagyok, és büszkén vállalom velük a közös munkát. És hát az akadémiai dolgaim mellett azért én az elmúlt 4,5-5 évben a szövetség munkájában is részt vettem, beleláttam. Elnökségi tagként, szakmai bizottsági tagként nagyon sok szakmai program kidolgozásában én is már részt vettem, úgyhogy azért, ahogy mondtam, azt a közgyűlésen nem az lesz az első teendőm, hogy megtaláljam a szövetség ajtaján a kilincset, hanem azért nagyjából képbe vagyok ott a napi feladatokkal. Nyilván vannak olyan területek, amik nekem is újak lesznek az elmúlt egy hétben ennek a fő fonalnak a felvételén. Dolgoztunk, egyeztettem a kollégákkal, lesz majd egy közös összeülés, egyesével fogok mindent átnézni, mindenkinek az adott területét, úgyhogy nagyon izgalmasan alakulnak az elmúlt napok, és majd a jövő is, hiszen tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, de úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés is, hiszen én is részese lehetek, és talán tovább tudom építeni azt a tradíciót és azt a magyar birkózást, amire mindig is nagyon büszkék voltunk, és hát igyekszünk ezt minél több családhoz, minél több gyerekhez közelebb hozni. Ebben már el is indultunk az elmúlt időszakban egy olyan social media megjelenéssel, ahol igyekszünk ezt a gyönyörű sportágat olyan szülőknek is bemutatni, akiknek nincs ismerettsége, nincs kapcsolata vele, és sokszor olyan irányú videók jelennek meg, amik talán a birkózókról megjelent sztereotípiákat kezdik el lebontani ilyen vicces formában, úgyhogy vannak olyan videók, amik nagyon nagyot mennek, amit nagyon sok helyről hallok vissza, vagy dicsérik éppen, hogy milyen jól sikerültek, úgyhogy ez egy fő vezérfonal, de nagyon sok egyéb olyan teendő lesz a jövőben, ami alapjaiban meghatározza a birkózás jövőjét, hiszen két évvel az olimpia előtt vagyunk, egy olimpiai ciklus felénél, ahol nagyon nincs arra idő, hogy keressük az utat, hanem meg kell teremteni az egyesületeknek azt a stabilitást, ami az elmúlt éveket övezte, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, továbbá pedig a felnőtt válogatottnak minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy minél több olimpiai kvalifikációt szerezzünk, és egy eredményes olimpiát tudjunk majd Los Angelesben, hiszen ez egy nagy értékmérője egy adott sportágnak, az olimpiai szereplés, és ennek azért van egy nagyon nagy húzó ereje is, egy marketing ereje, úgyhogy most az elkövetkezendő időszak ezzel fog telni, hogy a piramis minden részét a megfelelő képen menedzseljük.
2: Testvéred említette nekem még régebben, hogy ő az olimpiáig tervez maradni, így, hogy téged kineveztek, most el fogod őt engedni, vagy nem?
3: Ez majd még a jövő zenéje, én mondtam, hogy ezekre a dolgokról felesleges is beszélnünk, most egy cél és egy fókusz van mindenki fejébe, a Los Angeles-i olimpia, arra kell maximálisan koncentrálnunk, főleg nekik, főleg a csapatnak, hiszen most egy új kvalifikációs rendszer fog indulni, ami eddig még nem volt sem a magyar birkózásban, sem a nemzetközi birkózásban. Ami jó hír, hogy ez mindenkinek új lesz, nem csak nekünk. Úgyhogy
2: ez milyen? Nem egy pár szóban be tudnád mutatni?
3: Ez egy nagyon bonyolult kvalifikációs rendszer, de pár szóban elmondom, ugye az eddigi kijutás, ugye a 6 súlycsoportban lehetett megmérkőzni az olimpián, 6 súlycsoportban 16 ember juthatott ki az egész világról, úgyhogy ha ezt számba vesszük, ez azért nem túl sok, és ennek volt egy nagyon nehéz kvalifikációs rendszere, ahonnan a világbajnokságról és a kontinens bajnokságról tovább egy világválogatóról lehetett kijutni. Most egy 7 versenyes sorozat lesz, ami közel két évig fog tartani az olimpiáig. Ebben lesznek kiemelt versenyek, ahol pontokat lehet szerezni, ugyanúgy meg lesz a világbajnokság és a kontinens válogató, ahonnan egyenes úton ki lehet jutni, úgyhogy megmarad egy kicsit a régiből is, de bejön ez az újfajta pontszerzési világranglista mód, amit én egy igazságos rendszernek tartok, hiszen azok a stabil versenyzők, akik stabil, magas teljesítményt tudnak hozni, azoknak azért egy biztosabb kijutást nyújt, nem éppen arra az adott egy-két versenyen kell toppot hozni, hiszen mindenki emberből van, ha bár néha látjuk az esetleges iráni és orosz versenyzőket, hogy azok lehet, hogy nem is emberek, de hát ezeket nekünk le kell győzni, de az elsődleges feladat az, hogy minél több kvalifikációt szerezzünk a három szakágban.
2: a legtöbb embert mindig, főleg az olimpiai sportágakban az utánpótlás izgatja. Gondolom, ahogy így kivettem a szavaidból, az egyik legfontosabb tényező lesz a te elnökséged alatt az utánpótlás helyzete. Mit terveztek az utánpótlásra, hogy még jobb legyen? Azért Magyarország mindig nagyon jó volt birkózásban, itt helyi ceglédi birkózó tehetségek is vannak. Hogyan tudjátok tovább fejleszteni szerinted ezt most?
3: Így van, hát az utánpótlás mindig is szívügyem volt, hiszen még sportolóként, amikor már úgy éreztem, hogy közeledik a pályafutásom vége, én mindig is az utánpótlás területén képzeltem el a jövőmet. Az, hogy milyen formában, nyilván akkor még nem tudtam, ez a lehetőség meg is adatott nekem, és ezzel az akadémiával, az akadémia indulásával egy olyan úgymond bástya alakult a magyar birkózásba, amire lehet építeni, ami a magyar birkózás jövőjét adja. Úgyhogy talán az utánpótlásban az egyik legfontosabb feladat az, hogy ezt az akadémiai programot megőrizzük, hogy ez tovább tudjon futni, hiszen enélkül nem tudunk lehetőséget adni az olyan vidéki tehetségeknek, mint amilyen én is voltam, vagy amilyen vidéki tehetségek vannak itt most Cegléden, hiszen ők is az akadémia tagjai. Úgyhogy enélkül nagyon nehéz dolgunk lenne, úgyhogy ezt tartom a legfontosabb feladatnak, hogy ez a program megmaradjon, ezt a programot tovább tudjuk vinni, hiszen most így az ötödik évre jutottunk el oda, hogy 25 olyan versenyzőt tudtunk átadni a felnőtt válogatottaknak a három szakákban, akik meg vannak alapozva, akik megvan a megfelelő technikai felkészültségük, akik elbírják fiatalkoruk ellenére azt a nagy terhelést, ami egy felnőtt válogatottba hárul rájuk. A szövetségi kapitányoktól nagyon pozitív a visszajelzés, hogy azzal nem kell időt, vagy arra nem kell időt fecsérelniük, hogy esetleg valamelyik fiatal nem tudja felvenni a ritmust, hiszen erre készítjük őket az elmúlt években, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt építsünk, hiszen nagyon sok olyan birkózót tudunk benne tartani a magyar birkózásba, akiknek az akadémia nélkül nem lenne lehetősége ilyen szintű felkészülést végezni.
2: Ugye a Los Angeles-i olimpiai még 2 év van, közepes távú projekt. Mely versenyek lesznek azok, amelyekre nagyon

0: éppen előre mutat, főleg annak fényében, hogy nem erre hegyezték ki a formát, hanem egy nagyon kemény napi munkából érkeztek erre a versenyre. Én azért úgy gondolom, hogy más nemzet is így volt ezzel, de ennek ellenére ez egy nagyon nagy siker, és egy jó előszele lehet annak a szereplésnek, amit várunk a magyar csapattól a világbajnokságon. Jövő évtől meg megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, az első kvalifikációs verseny január vége, február elején lesz, ami egy ilyen ranking verseny lesz, nem ez lesz a neve, de ott már olimpiai pontokat lehet gyűjteni a világranglistához, úgyhogy igazából az utolsó fél évben vagyunk, amikor is megkezdődik a komoly és igazán nagy tétre menő felkészülés.
1: Hova kell tenni most Magyarországot a birkózás szinterén? A világ szinterén?
0: Hát én ezt egy kicsit szétbontanám. Az Európai Unióban elsők vagyunk, a legeredményesebb birkózó nemzet. Európában ilyen 5.-6. helyen szereplünk, és hát a volt szovjet államok előznek meg minket, ahol azért nagy hagyománya, tradíciója van a birkózásnak, velük azért szoros csatába vagyunk. A világ viszonylatban azért egyre jobban erősödik Ázsia, ezt az utóbbi 6-8 év nagyon szépen mutatja, mind utánpótlás terén, mind felnőtt szinten óriási fejlődésen mennek keresztül, és itt az elmúlt pár évben átvették az irányítást Európától, ami számunkra is egy nagyon erős jelzés, hogy ezzel valamilyen formában tartanunk kell a lépést. Mi azért utánpótlás és felnőtt szinten is nyitottunk a keleti országok felé. Egyre többet járunk ki, keressük velük a diplomáciai kapcsolatokat, hiszen nagyon fontos a fiataloknak, hogy ideje korán megkapják azokat az ingereket, a felnőtteknek meg az, hogy olyan minőségi edzőpartnerekkel tudjanak készülni, akik aztán a világversenyes érmeknek közel a 60%-át megnyerik. Úgyhogy dolgozunk ezen az ügyön, próbáljuk velük tartani a lépést, átvenni az esetleg olyan dolgokat, amik beleillik a mi kultúránkba, a mi tradíciónkba, úgyhogy ezen a téren is igyekszünk előrelépni.
1: Lőrinc Tamás, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kiváló munkát, jó felkészülést, és a lehető legjobbakat kívánjuk.
0: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a csütörtöki csatangoló 261. adása 2026. július 30-án. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen számítok rá a jövő héten is. Akkor is csütörtökön így 6 és 7 óra között, a hét többi hétköznapján pedig szintén szokás szerint majd 6, illetve 7 óra után jövök egy-egy aktuális, érdekesnek szánt beszélgetéssel. Na, akkor mára ennyit. Én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és további nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Tartsanak velünk itt a 92.5-ön. Szatmári Gábort hallották, és akkor találkozzunk holnap is. Minden jót, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
4: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos vízhasználatot kérnek mindenkitől. Idén is jótékonysági tanszergyűjtést szerveztek a nagycsaládosoknak. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsülőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak, mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, a locsolást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hozzátette, fontos, hogy mindig legyen mobiltelefon a közelben, arra az esetre, ha gyorsan segítséget kell hívni. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampány a Nagycsaládosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait, országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 ezer különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagycsaládban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Ideiglenesen szünetel a fürdőzés a keszthelyi Helikon strandon, miután az ingyenes fürdőhelyen vett vízmintában magas volt az E. coli baktérium aránya. Az önkormányzat közölte, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Libás strand pedig vasárnapi kedvezményes belépőkkel látogatható. A vízminőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi, az új eredményekről tájékoztatást adnak majd.
1: Az időjárásról.
4: Tovább fokozódik a kánikula zavartalan napsütéssel, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos víz és áramhasználatot kérnek mindenkitől. Megtartják a hétvégi balatonátúszást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. Átalakítja az oktatási irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Krebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett oktatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Létvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés és annak reformjának fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Tanszerrel és egész éven át tartó mentor programmal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulóval szeretnének személyesen foglalkozni, tehetséggondozással, felzárkóztatással. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A Karitász iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Megtartják szombaton a balatonátúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő péntek dél.
1: Az időjárásról.
5: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, és a mikrofon mögött nem más, mint Vörös Nándi, már jó ideje szólóban, tehát Barbie nélkül, én egyedül vagyok itt önökkel, fölteszek egy kérdést, önök pedig válaszolnak, és egy olyan témát hoztam el ma is, ami már hát több egyszerre került elő, de még mindig van üzenetünk, és nagyon szerencsére, nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt mondhatom, hogy folyamatosan jöttek új üzenetek, de a mai alkalommal már szeretném lezárni ezt a témát. Tehát a kérdésünk, van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Nem feltétlen kell tényleg felbosszantani, de egy picikét polgárpukkasztóak voltak ezek az adások, amikor ezzel a témával foglalkoztunk. Lehet persze ironikus választ írni, lehet nagyon komoly választ írni, lehet rövidet, lehet hosszút, és mindezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu oldalon, vagy címen, vagy pedig, ha már oldal, akkor a Facebook oldalunkon, facebook.com/ceglédrádió. Ezek az önök lehetőségei, és egy nagyon-nagyon hosszú üzenet maradt ki, amit e-mailben kaptunk, és a múltkori adás végén, mikor ezzel a témával foglalkoztunk, már nem fért bele, de most fel fogom olvasni. Nem az én véleményem, Nicole írt ezt nekünk, úgyhogy ő ezeket a hát éles, igazi, őszinte vélemény blokkot szedte össze nekünk. A kedvenc zöldségem a brokkoli. Szeretem a kelbimbót. Soha nem használtam pendrive-ot. Egy kutyát lehet annyira szeretni, mint egy embert, vagy még jobban is. A hülyeségnek gondolom, hogy megmondom, milyen nemű vagy, ez születésnél eldől. A reinkarnáció olyan embereknek lett kitalálva, akik félik a halált. Adok pénzt a hajléktalanoknak, igen, azoknak is, akik alkoholra költik. Egy nő ugyanúgy felszedhet egy éjszakára valakit, mint egy férfi. Szégyen, ha egy nő nem tud főzni. Szégyen, ha egy férfi nem tud megjavítani, összeszerelni kisebb dolgokat. 30 évesen a szüleinknél élni ciki. A nyers csirke hús allergén a kutyáknak, egyébként a főtt is. Minden rövid hajú nő fiús. Pasi, ne hordjon rózsaszint. Egy férfi tudjon vezetni. 40 évesen diszkóban lógni gáz. Szeretem azt a milánóit is, ami löncshús konzervből készül. Ha gyakran mosod a hajat, akkor nem zsírosodik gyorsabban. Minden ember egyenértékű. Az emberek változhatnak. Nem lehet minden kapcsolatot megjavítani. Nem minden emberre mondható, hogy narcisztikus, akit te nem kedvelsz. Aki sokat posztol, nem boldogtalan. Egy meghatározó szerelem van az életünkben, minden más csak annak árnyéka. Egy nő is káromkodhat. A pénz nem boldogít, csak biztonságot nyújt, a problémák megmaradnak. Az alkonyat jó film. A testedet 80%-ban az étkezés határozza meg, nem az edzés. Nem léteznek szellemek, nem léteznek démonok. Nincs halál utáni élet. A jóslás baromság, de szeretem. És létezik örök szerelem, ez az utolsó megjegyzése Nicole-nak. Hát már ezzel kitöltöttünk egy blokkot, de hagyj vitatkozzak néhány dologgal. Szerintem a mai világban a nőknek egyáltalán nem gáz, hogyha nem tudnak főzni. Annyi lehetőség van már arra, hogy ételt beszerezzünk valamilyen módon, és nem is biztos, hogy olcsóbb otthon főzni. Én azt támogattam egyszer, párszor, mikor összeülünk így a párommal, és akkor most csinálunk valami kaját, lehet, hogy a végén rendeléssel jobban jártunk volna, mint hogyha összeszedünk mindent, eltöltünk vele egy csomó időt, utána mosogatni kell, drága alapanyagokból, és akkor lehet, hogy jót tettünk persze, meg egy tök jó közös program volt, de nem biztos, hogy jobban megéri. És én sem tudok megjavítani mindent férfi létemre. Lehet, hogy kisebb dolgokat meg tudok próbálni, stb., de nem értek sok ilyen dologhoz. Lehet, hogy én már az a generáció vagyok, aki inkább hív egy szerelőt és megoldja azzal. De egyébként nagyon sok és nagyon vicces észrevételed volt, Nicole, köszönjük szépen a hosszú üzenetet. Egyébként rengeteg mindenről lehetne így vitatkozni, de nem ebben a blogban, hanem majd a következőben. Ha önnek is van ilyen sarkos véleménye, ami esetleg polgárpukkasztó, egy kicsit küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és majd jól kibeszéljük a mai utolsó adásban, mármint a témát tekintve remélhetőleg ez lesz az utolsó, úgyhogy akinek még véleménye van, az most mindenképp küldje el nekünk, ha van kedve.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Szép felállni.
1: Nicole még korábban megírt üzenetével kezdtünk ebben az adásban, kedves hallgatóink, ugyanis a Ceglét hangját hallgatják az FM 92-től, ahol én kérdezek, önök válaszolnak, és ebből összehozunk majd egy közös műsort. Ezt már megszokhatták, ez így van nagyon régóta, most már Tóth Barbie nélkül, de én még mindig itt vagyok, és a témánk nem más, mint hogy van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Sokadik alkalommal foglalkozunk a témával, mert nagyon népszerű téma volt, és nagyon sokat lehetett a válaszokról beszélgetni, úgyhogy igazából ma már úgy tervezem, hogy lezárjuk ezt a kérdéskört. Ha már esetleg találkozott ezzel a témával, ne lepődjön meg, ez nem egy ismétlés, kivéve, hogyha esetleg hétvége van, akkor lehet, hogy egy ismétlés, de hogyha nem hétvége van, akkor ez valószínűleg egy új adás ebből a témából, úgyhogy jól figyeljen, mert olyan vélemények jönnek, amelyek lehet, hogy önt is fel fogják bosszantani, vagy ha nem, akkor legalább érdekes dolgokat hallhat, hogy mit gondolnak mások a világról. Anett üzenete nem más, mint hogy az ananászos pizza egy isteni kaja. Írja nekünk, és rengeteg nevető smiley-t a végén. Azt hiszem, hogy Anett valójában nem szereti az ananászos pizzát. Hát igen, az olaszok is azt mondják, hogy hát ez egy minimum egy sértés, hogy ananászt tenni erre a csodálatos ételre. Én egyébként szeretem. Nem rendelnék, valószínűleg magamtól nem rendelnék egy teljes hawaii pizzát, de hogyha van egy szelet, és úgy, mit tudom én, egy buliban az van kitéve többféle pizza, akkor lehet, hogy lopok belőle egyet, de biztos, hogy én magam nem vennék soha, de meg tudom enni, úgyhogy én a kettő között vagyok, nem ellenzem, de nem is támogatom, hogyha így lehet állást foglalni. Tünde üzeneted nagyon elgondolkodtató, és sok ilyen példát talál az ember szerintem, hogyha körülnéz, azt írja, hogy nem az a baj, ha úgy élsz, ahogy szeretnél, hanem az, ha azt akarod, hogy más is úgy éljen, ahogy te szeretnéd. Nos igen, legtöbben talán itt a gyerekvállalás dolgot tudnák felhozni, mert legtöbbször azok mondják, hogy legyen gyereked, akiknek szintén van. Hogy ezt azért mondják, hogy sorstársakká váljatok, vagy azért, mert ez ő tényleg ennyire szereti, ezt mindenki döntse el maga, én sem tudom a választ, de tény, hogy a gyerek áldás az egy csodálatos dolog, de nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre a pályára, hogy gyereket neveljen, és vagy esetleg máshol tart az életben, nem szeretné, nem biztos a párkapcsolatában, annyi minden lehet, ami miatt ő úgy dönthet éppen, hogy nem akar még gyereket, de akiknek már van, azok szeretik ezt egy kicsit így megtámogatni hátulról, hogy igenis érdemes, és az okokat pedig nem feltétlen kell megtalálnunk. A lényeg az, hogy nem biztos, hogy azt nézzük ilyenkor, hogy mi jó a másiknak, hanem hogy mi jó szerintünk, és az nem feltétlen ugyanaz. Úgyhogy erre figyeljünk, kedves hallgatók, hogyha tanácsot adunk, vagy hogyha tanácsot kapunk valakitől, hogy vajon mi lehet a motiváció, kinek mi a motiváció ebben a kérdéskörben. Itt van Éva üzenete. Én már régen nem teszek energiát mások szándékos vagy szándék nélküli bosszantásába. A saját békém ezerszer többet ér, ezen érdemes rugózni, nem mások bosszantásán, ez az én őszinte véleményem. Nagyon jó, köszönöm szépen, mert hogy volt ilyen, aki megemlítette ezt nekem, hogy miért kell bosszantani másokat a rádióban, és nem az a szándék, kedves hallgatók, hogy ez egy bosszantó műsor legyen. A kérdés ugyan így van föltéve, hogy van-e olyan igazi őszinte vélemény, amivel lehet, hogy felbosszant másokat, de nem a bosszantás a lényeg, hanem egy olyan vélemény, amit nem feltétlenül szoktunk fölvállalni, mert nem szeretjük kimondani. És itt, most ebben a műsorban mindenki megteheti, hogy akár név nélkül kimondjon egy véleményt, vagy csak a keresztnevét hozzáadva, kimondjon egy véleményt, amire nem biztos, hogy mindenki feltétlenül pozitívan reagál. De nem a bosszantás a cél, hanem az, hogy kivejtsünk egy olyan dolgot, amit esetleg eddig nem tettünk meg, vagy nem volt hol megtennünk, úgyhogy egyfajta terápiaként szolgál ez a műsor. Úgyhogy igen, értem, teljesen köszönöm, és én sem szándékosan akarok bosszantani másokat, és remélem, hogy a kedves hallgatók se, de ki ventilálhatnak olyan dolgokat, ami esetleg bennmaradt, mert nem tehette meg, mint ahogy egy személyes beszélgetésben nem tehetünk meg egy ilyen véleményt, hiszen ott vagyunk, jelen vagyunk, kötődik hozzá az arcunk, a nevünk, a véleményünk, és lehet, hogy nem akarunk megbántani másokat, de itt ebben a műsorban megtehetik, úgyhogy ha ön is megtenni, akkor küldje el a 0635-92-95-re, én pedig igyekszem beolvasni. Ez az utolsó adás, hogy ebben a témával foglalkozunk, úgyhogy mindenki férjen bele, ezt javaslom.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Őszinte véleményeket várunk, talán bosszantó, talán polgárpukkasztó, de nem elsősorban ezért várjuk ezeket a véleményeket, hanem azért, hogy kiengedhesse magából, akár névvel, akár név nélkül, 0635-925-925-ös. Ez itt a Ceglét hangja, én Vörös Nendi vagyok, és ma már utoljára beszélgetünk erre a témáról. Több alkalommal hallhatták már, mióta egyedül vezetem ezt a műsort, vagy ameddig egyedül vezetem, mert ez nem marad véglegesen így természetesen, de amíg itt vagyok, már többször elővettük ezt a témát, mert nagyon jó vélemények jöttek, én pedig szeretek erről elmélkedni az önök társaságában. Reméljük, hogy aki mindenképp akart egy véleményt megfogalmazni, az ma megteszi, mert hogy elvileg utolsó alkalommal ez a témánk, úgyhogy lássuk, mik vannak még itt. Alexa azt ír, hogy nem bízok az AI-ban, kicsit tartok tőle, ha nem lenne meg, a ChatGPT-re gondolok, egyelőre. Nagyon jól írja kedves Alexandra, hogy egyelőre, mert nem tudjuk, hogy ez merre fog fejlődni, milyen irányba, de igen, van egy kis para a mesterséges intelligenciával, rengeteg film feldolgozta ezt, vagy könyv, vagy regény, és hát nem mindig annyira mesés a vége a történetnek, de ki tudja, az emberben amúgy az ismeretlentől szerintem mindig jó, hogyha van egy minimális félsz, aztán majd meglátjuk, hogy merre megy ez az egész. Ameddig jól tudjuk használni, és az emberiség segítségére van, aztán ki tudja, hogy már most mire használjuk pontosan, addig nem tudom, nehéz megfogalmazni nekem pontosan mi a véleményem, de én sem vagyok teljesen nyugodt, fogalmazzuk így. György azt írja, hogy nagyon zavar, hogy nem tudom, hogy a Night Riderben hova megy az a rohadt kamion állandóan. Amúgy tényleg, tehát miért kellett mindig úton lenni annak a kamionnak, amikor a Kit és ugye Michael Knight menet közben fölcsúszik erre a kamionra, ott az országúton, és valahova mindig mennek, vagy soha nem lehetett bemérni a helyüket, vagy annyira fontos emberek voltak, hogy mindig haladásban kellett lenniük, hogy ne találják, nem tudom, ez jó kérdés, de tényleg miért kell mindig mennie? Ez nagyon nagy kérdés. De nem tudok válaszolni. Mária írja, hogy szerintem az embernek csak olyan állatot szabadna megölnie, amit aztán meg is eszik. Uh-huh. Itt most egyébként egy nagyon nagy témát nyitnánk ki ezzel. Ott van rögtön a disznóvágás kérdése. Azért faluhelyen megvan ennek a helye, és a mai napig megvan a kultúrája, de hogyha egy városi, egyszer nagymamáméknál volt disznóvágás, és egy holland srác elhozott unokatestvérem, hát ő nagyon hamar rosszul lett, és nem akar többet részt venni az ilyesmin. Mikor pestieket hívtam meg én, akkor ők nagyon élvezték, egyébként ilyet láttak még, néhány dolgon meghökkentek, de azt kell, hogy mondjam, hogy nekik nagyon izgalmas és érdekes volt ez a dolog, meg jókat kajáltak, és igen, főleg, hogyha átmegyünk a kérdésben, mármint az ember csak olyan állatot ölhetne meg, amit meg is eszik, átmegyünk állatkínzás irányába, vagy ilyesmi, hát akkor azt nem is szeretném kinyitni, mert nagyon rossz véleményem van erről a tevékenységről, de igen, lehet, hogy túlzottan iparosítva lett a húsfeldolgozás és ilyesmi, és nem tudom, hogy hány százalékát, mekkora részét dobjuk ki a húsoknak, valószínűleg túl van termelve az egész, nagyon nehéz úgy kiszámolni persze, hogy pontosan elég legyen, de igen, ez egy nagyon fontos témakör, és köszönjük a véleményt. Itt van a gyerekvállalásra még egy üzenet Rékától. Napjainkban gyereket vállalni végtelen önzőség, a saját szórakoztatásunkra tesszük, a saját vágyaink kielésére, hogy elmondhassuk, hogy kiteljesedtünk felnőttként, vagy nőként, vagy családként. Pedig ahogy a világ halad, egy gyermek sem álmodhat már fényes jövőt. Nagyon jó téma, nagyon polgárpukkasztó olyan szempontból, hogy itt szerintem rengeteg vélemény tudna ütközni. Sajnos én most csak itt egyedül vagyok itt, és hát így nehéz azt mondanom, de én szerintem azért túlzás kijelenteni, hogy csak saját szórakoztatásunkra tesszük. Én már azért elértem a 40-et, nincs még gyerekem, valószínűleg szeretnék majd, de csak akkor, amikor már ott tartok, hogy én át tudom adni a főszerepet, a saját életemben a főszerepet a gyereknek, és csak innentől vállalnék, szóval biztos, hogy nem szórakoztatásra, hanem akkor tenném meg ezt a lépést, amikor úgy érzem, hogy tényleg most már tudnék őrá figyelni, és ez lehet a következő életcélom, hogy neki boldog élete, meg remek sorsa legyen. Na akkor én döntenék így, hogyha persze a párom is így akarja, nem önálló döntés ez. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy szerintem az úgy túlzás, hogy csak saját szórakoztatásra

0: Már folytatjuk is polgárpukkasztó adásunkat, aminek még egyszer hangsúlyozom, és köszönöm ezt az üzenetet, mert nagyon helyre tette az egészet. Nem az a cél, hogy bosszantsunk másokat, hanem pontosan az a cél, hogy akár név nélkül, akár bás, hogy ki nyilatkoztassunk egy olyan véleményt, amit nem biztos, hogy az ember be tudna vallani, hogy valójában neki ez a véleménye, valaki ezt viccesre veszi, valaki tényleg polgárpukkasztó, van, aki pedig csak leír egy őszinte véleményt, hogy kiventilálja, és ez lehet, hogy egy kényes téma, de itt most megtehetjük. 0635-925-925-ös, és ilyen a következő üzenet is. Azt írja nekünk Andy, hogy az állatoknak lelke van, és ezzel tudok menni, szerintem is, de meg kell határozni egy pontot, ahonnan lelkük van az állatoknak, és ez inkább már akkor evolúciós kérdés szerintem. Mondjuk úgy, hogy az a gerinceseknek. Tehát nem azért, hogy valamivel összekössem, de talán egy ízeltlábúnak nem feltétlenül van lelke, de még azt is el tudom képzelni, mert valami ösztönszerint működik egy hangyaboly, meg minden ilyesmi, de hogy szerintem a gerinceseknek már igen, a rágcsálóknak, az emlősöknek, a madaraknak szerintem biztos, hogy van valamilyen lelke, és valahogy működnek, élőlények. Még azt is lehet, hogy a növényeknek is van lelke. Nagyon nehéz kérdés, de ezzel tudok menni, mert az biztos, hogy látszik, hogy van kötődés mondjuk egy kutya és a gazdája között. Szóval igen, ez is egy érdekes témakör, és pontosan erről szól, ez nem biztos egy bosszantó dolog, de valaki leírhatja a véleményét, és én meg beolvasom. A paraszt szó nem egy szitok szó, csak azzal tettük, írja nekünk Saci, és hát ezzel is tudok menni, de nem hiszem, tehát én a paraszt szót használom nem szitok szóként is a mai napig, és szerintem ezzel semmi baj nincsen. Főleg azért itt, Cegléd környékén azért nem vagyunk olyan messze sem a nagyvárosoktól, de sem a falvaktól, tanyáktól, úgyhogy szerintem parasztnak lenni nem pejoratív értelemben, teljesen helytálló. Azt írja nekünk Anett, hogy matriarchális társadalmak kellenének az egész világon. Ami viszont megnehezíti most a dolgomat, hogy nincsen se smiley, se semmi más kiegészítés, és nagyon nehéz azt megmondani, hogy ironikusan mondja, komolyan gondolja a kedves hallgató, szóval valami segítséget hagyj kérjek, hogy erről többet is beszélhessünk, mert itt nem tudom, hogy rossz irányba vinném el a dolgot. Azt írja nekünk megint Andy, hogy nem szeretem a Nutellát. Hát, ilyen is van. Ezekkel annyira nehéz mit kezdenem, mármint, hogy persze nem szereted, tök oké, de tulajdonképpen ízlések és pofonok, lehet ember a világon, akinek nem ízlik. Szerintem biztos, hogy van ilyen, biztos valakinek túl édes, vagy ilyesmi, vagy túl tömény. Én tökre megértem ezt is, én szeretem. Itt van Kriszti, és szerintem ezzel zárjuk azt az órát. A neten az embereket egy bableves recepttel is fel lehet idegesíteni, ha épp ők azt nem úgy szokták készíteni, és ez annyira igaz. Bármi, ami a mi szokásainktól eltérő, az idegen egy kicsit, és az fúj. Úgyhogy az van, hogy látunk egy cikket, szóljon bármiről, akár egy bableves receptről, van benne egy eltérés ahhoz képest, mint amit mi szoktunk, és már jönnek a kommentek, és nem tudom, hogy jó-e ez a világban, hogy ennyire ki vagyunk élezve. Ugyanilyen a vezetés, ha valaki más ívben veszi azt a kanyart, mint ahogy az ember tenné, már ezen is fel tudjuk húzni magunkat, és már idegesek vagyunk, és hogyha valamikor, akkor talán vezetés közben nem kéne idegeskedni, nem az a helyzet, amikor a legjobb. Ehhez képest nagyon könnyen felpaprikázza magát az ember, úgyhogy mindenki csak óvatosan és higgadtan, figyeljünk és vigyázzunk egymásra. És itt lesz a következő óra is, hogy vigyázzunk egymásra, már olyan értelemben, hogy osztunk meg véleményeket mindannyiunkkal, remélem velem tartanak, a második órában is folytatódik a Cegléd hangja azzal a témával, hogy van olyan igazi őszinte vélemény, ami lehet, hogy felbosszant másokat? Küldj el nekünk, ha van kedved!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Harmadfokú hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA a dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglit hangja is, annak is a második órája, az FM 92-t. Én Vörös Nendi vagyok, és a témánk utoljára az a téma, ami szerint van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy felbosszant másokat. Még egyszer hangsúlyozom, nem a bosszantás a lényeg, hanem az, hogy vállaljunk fel egy olyan véleményt, amit lehet, hogy névvel nem tennénk meg, ide név nélkül, vagy csak keresztnévvel elküldheti nekünk. Én beolvasom, aztán majd vagy bosszalkodnak rajta, vagy nem, de megpróbáljuk azért feloldani ezt a feszültséget és kibeszélni egy kicsit. Ha van ilyen véleménye, akkor ne tartsa magában, mert mondom, utolsó alkalommal foglalkozzunk ezzel az egyébként nagyon népszerű témával. Azt írja nekünk László, kemény lesz, készüljenek. Chuck Norris nem is tudja azt a sok mindent, amit állítanak róla. Komolyan? Komolyan nem tudja? Mert akkor egy világ omlik össze bennem most ezáltal. De persze, nyilván ezek a Chuck Norrisos viccekre utalnak, és én imádom őket egyébként, tehát hogy ő mindenre képes, de tény, hogy ezekre nem képes valójában, bár az nagyon szimpi volt tőle, hogy beállt ebbe az egészbe, és ő maga is elkezdte megosztani ezeket a mémeket, meg ő is jókat röhög rajta. Igazából én nagyon bírtam ezt a jelenséget, lehet, hogy egy időben túl volt tolva, de igen, tény, hogy ezeket valójában nem is tudja. Pityu azt írja, hogy a halottakról lehessen már rosszat mondani, úgy se hallják. Ugye van ez a mondásunk, halottakról vagy jót, vagy semmit, és amúgy igen, hát sajnos vannak olyan emberek köztünk, akik már nincsenek köztünk, és nem voltak feltétlenül jó arcok. Úgyhogy igen, ez egy fura szokás, de biztos van az a pont, amikortól már lehet mindenfélet mondani róla, de ha friss ez az eset, akkor nem illik rosszakat mondani. De nem tudom, hogy miért van ez a szabály. A trónokharca nagyon unalmas, beavás nélkül még nem is sikerült idézőjelben végignézni, írja nekünk Évi, és hát ezzel nem tudok menni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a trónokharca elsősorban nem egy TV-film sorozat, hanem egy könyv. És szerintem, ha a könyvvel kezdi az ember, akkor egészen más történet lesz, de a trónokharca majdnem minden adásunkban visszajött, úgyhogy nagyon népszerű téma, mégiscsak sokat beszélnek róla az emberek, a mai napig pedig már nem is fut frissen a sorozat. Azt írja nekünk Saci, hogy az emberek szerintem droidok. Hát akkor tudod, hogy az van, Saci, hogy neked is droidnak kell lenned, tehát valami saját tapasztalat ehhez kell. Vagy ha úgy érted, hogy mindenki más rajta kívül, az is elég fura, minden esetre lehet, hogy vannak köztünk droidok is, ezt nem tudhatjuk, szerintem ott még nem tart a technika, de egy pár évtizeden belül ott tarthatunk, hogy tényleg droidok vannak közöttünk, csak közben egy olyan vélemény került elő Csabától, ami megint egy picit a műsor bántja. Hülye, aki egy ilyennel összeugrasztja az embereket. És most megint nem tudom, hogy irónia van benne, vagy komolyan gondolod, de szerintem nem összeugrasztani akarok embereket, ráadásul itt egy-egy véleményt hallgatunk meg, nincs is másik fél, aki erre vissza tudna támadni. Pontosan ez a lényeg, hogy nem egy beszélgetés során személyesen találkozva kell egy véleményt bevallanunk, ami esetleg necces, de egyébként ezzel sem lenne semmi baj, csak akkor lehet, hogy több veszekedés lenne a világban, mert nagyon eltérő nézetek vannak az emberek fejében. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy remélem nem gonoszságból mondja ezt Csaba, vagy azt hiszi, hogy tényleg össze akarok hurgasztani embereket. Itt véleményeket lehet megformálni, ami vagy tetszik másoknak, vagy nem, de hát az embernek legalább a véleménye hagy legyen a sajátja. Hamarosan folytatjuk, 0635 92 5 92 5-ös.

Valódi őszinte véleményeket várunk a Cegléd hangjában, kedves hallgatók, a mai napon. Most már utolsó alkalommal, sokszor volt már ez a téma a korábbi időkben, de a maival befejezzük, ez a terv legalábbis, meglátjuk, mennyi üzenetünk marad, de föl lehet vállalni egy olyan véleményt, ami lehet, hogy bosszantó másoknak, ön mégis elmondja, és most ezt megteheti, 0635-92-95-ös. Vannak ilyenek, már majdnem vita is kerekedett ebből a műsorból, minden esetre én szeretem, hogy egy kicsit bevállalósabban is gondolkodhatunk. Itt van például a következő üzenet Timitől: nem szeretem a Balatont, és nem mennék oda elnyaralni semmi pénzért. Én azért pénzért elmennék, sőt, hát még úgy is el szoktunk menni, hogy pénzt költünk rá, de tegyük hozzá, hogy nekünk most már a balatonozás úgy van, hogy ki szoktunk bérelni egy hétre egy apartmant, és baráti körrel megyünk el, ott vagyunk egy hetet, főzünk, pingpongozunk, beszélgetünk, elmegyünk bulizni, néha elmegyünk fürdeni, de nem, tény, hogy nem arról szól, hogy a Balatonban vagyunk végig, és a vízpart, és stb., mert egyébként tényleg elég drága lett most arra, nem csak az étkezés, meg a part maga, hanem úgy az egész, de ez így, hogy így együtt vagyunk, ez így egy bevált szokás, és most már mondhatni, hogy tényleg így hagyomány lett. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy lehet szebb helyre, jobb helyre, izgalmasabb helyre menni. Nekünk ez a Balaton, ez így bevésődött, de ez talán azért is van így, mert már táborokba oda jártunk fiatalon, most meg már kicsit idősebbként szeretünk oda visszamenni, és persze már vannak a csapatban gyerekek, ők nagyon élvezni szokták, és igen, lehet szeretni, lehet nem szeretni, én sem a legnagyobb rajongója vagyok, de mivel ilyen szokás alakult ki, tökre elégedett vagyok vele, és hát igen, azt, hogy semmi pénzért nem mennék oda, azt azért nem jelenteném ki. Biztos, hogy vannak szebb és jobb helyek, ami jobban megéri, de egy kicsit a miénk is, olyan szempontból, hogy mint a magyaroké, meg egy picit olyan szempontból is, hogy ez már hagyomány nálunk. Úgyhogy én ezért szeretem, nem vagyok egy fanatikus Balaton rajongó, és nem mondom azt, hogy sehova máshova, de szerintem azért nem olyan rossz. Azt írja nekünk Valentin, hogy nem szeretem azokat az embereket, akik nem szeretik az állatokat. Nem szeretem Lady Gagát, szerintem vannak énekesek, akiknek sokkal jobb hangjuk van, és mégsem olyan felkapottak. Illetve nem értek egyet az emberek kizsákmányolásával, hogy csak dolgozd és dolgozz, aztán hullafáradtan beesel az ágyba, és azon aggódsz, hogy eleget tudj aludni, hogy holnap megint dolgozhass. Tök jó vélemények mindegyik. Egyébként szerintem is fura az, hogyha valaki nem szereti az állatokat, de nincs vele bajom, csak annyira könnyű szeretni az állatokat, nem? Aztán itt van a Lady Gagás vélemény, hát egyébként van ebben igazság, lehet, hogy tényleg nem neki vannak a legjobb dalai, nem ő a legkülönlegesebb, vagy valami, és mégis nagyon felkapott, de sok minden mást is csinált, hogy ő ennyire a középpontban legyen, szóval neki azért emberi jogi tevékenysége is vannak, meg minden, meg környezetvédelem, stb. Úgyhogy lehet, hogy ezért, meg színészkedik is, ez is sokat számít, illetve az utolsó vélemény a kizsákmányolásról, az megint egy érdekes kérdés. Igen, van, hogy én is ezt érzem, hogy azért esek haza, hogy egy pár órát még a kedvesemmel eltöltsek, de aztán aludni kell időben, hogy holnap megint beérhessünk a munkába. Úgyhogy igen, ez néha ilyen, néha meg úgy érzem, hogy tök szívesen jövök, nem csak ide, nem a rádióról beszélek, hanem hogy vannak ilyen szakaszok az ember életében, de alapból, hogyha nem utálja, amit csinál az ember, szerintem akkor nagy gond nem lehet. Pénzt kap érte, és igen, szerencsére vannak azért hétvégék, amikor egy kicsit le lehet lazítani. Nos, megyünk még tovább, kedves hallgatók, vannak további vélemények, úgyhogy küldjék el nekünk, hogyha önnek is van, de most már nincs sok időnk, úgyhogy gyorsan tegyék meg 0635 92 92.

0: Kedves hallgatók, őszinte véleményeket várunk a mai Ceglét hangjában, és jönnek is bőséggel, még mindig jönnek újak, el kell gondolkoznom, hogy tényleg ez lesz az utolsó, de tervezzük úgy, hogy ezzel most lezárjuk. Esetleg, ha az ismétlések, hétvégi ismétlések során, mert ilyen előfordulhat, hogy hétvégén ismétlést hall az ember, jönnek üzenetek, mert szerencsére olyankor is szoktak nekünk írni, csak akkor nincs, aki beolvassa, hiszen az nem egy előadás. A lényeg az, hogyha jönnek még üzenetek és összegyűlik még egy adásnyi, akkor talán elővesszük, de a terv az, hogy ezt az igazi, őszinte véleményes adást, ezt most lezárjuk, már sokat foglalkoztunk ezzel, nagyon sokféle vélemény érkezett, nagyon polgárpukkasztó is volt néha, de szerintem olyan témákat is érintettünk, amiről érdemes beszélni. Vagy például a következő: nem tudom tolerálni a mai szlengeket, főleg akkor, ha azt felnőtt, érett emberektől hallom vagy olvasom. Például mindent is. Ide nekünk Petra, a mindent is, azt engem is ki lehet kergetni a világból ezzel, hogy mindent is. Én már akkor is, mikor még új volt és nagyon sokan mondták, akkor is untam, meg zavaró volt, de azóta is hallom a mai napig, és tényleg ezt tökre megértem, én is így vagyok vele. Ugyanakkor meg miért nem mondhatná így, hogyha valaki így szeretné, hogyha még vagánynak érzi, akkor hagyd mondja így. A lényeg az, hogy ilyen véleményeket várunk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor küldje el. Nem ítélkezem, mindenkit egyformán utálok, írja nekünk Tamás, és rengeteg vicces smiley tett a mögé, úgyhogy csak vigyorogva mondja ezt. Igen, és ez is egy vélemény, és most ebben a műsorban ezt megtehetjük. Nem értek egyet azzal, hogy mindenki foglalkozzon a maga dolgával, és kéretlenül ne adjon tanácsot, meg nem kértem a kritikádat, stb. Ez Zsuzsa írta nekünk, és szerintem az a nem mindegy, hogy kinek fogalmazzuk meg ezt a véleményt, mert lehet, hogy egy ismerősnek, habernek, kollégának nem feltétlenül jön jól, hogy bele akarunk okoskodni az életébe, de egy közeli barát, rokon, családtag, szerintem velük az a dolgunk, hogy beszélgessünk, és adjunk olyankor is tanácsokat, mutassunk lehetőségeket, alternatívákat, hogyha nem feltétlen kérte, hát ha tud ebből építkezni. Lehet, hogy aztán nem kezd vele semmit, de egy jó beszélgetés szerintem egy olyan dolog, ami mindenképpen több irányba viheti el az ő döntését, és segítségére lehet. Nem feltétlen lesz, de segítségére lehet, és ez a lényeg, és akkor nem fog elhangozni azt, hogy kéretlenül ne adj tanácsot. Én ezt gondolom. Az állattenyésztők ugyanolyan szaporítók, mint a többi, nem elismert szaporító, nincs kivétel. Ezt írja nekünk Viki, elég komoly vélemény, elég erős vélemény, ez nem az én véleményem, kedves hallgatók. Ugye elvileg az a fő gond, és amikor kutyás voltam ezzel, hát én is meg kellett, hogy ismerkedjek ezzel a réteggel, vagy hogy mondjam, a szaporítókkal, akik hát nem figyelnek oda annyira a kutyára, nem az az érdek, hogy a kutya jól legyen, hanem az, hogy minél több kölyke legyen, és azt el lehessen adni pénzért. És az állattenyésztők az egy védettebb kör, mint a szaporítók, mert hogy ők figyelnek, törzskönyvet adnak, stb. Viki véleménye szerint a kettő egy, és ugyanaz, nincs kivétel, hogy tényleg így van-e, én ezt nem tudom megítélni, de valakinek lehet ez a véleménye, és ezért írta meg nekünk, úgyhogy hát köszönjük szépen az üzenetet, hogy mi a valóság, azon el lehet gondolkodni, adok is hozzá néhány zenét, aztán pedig majd egy utolsó blokkra visszajövünk hamarosan.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Kedves hallgatók, olyan őszinte igazi véleményeket vártunk, amit akár név nélkül is vállalhatnak, és lehet, hogy felbosszant másokat. Nem a felbosszantás volt a cél és az összeugrasztás, hanem az, hogy valamit kinyilatkoztassunk, amit nem biztos, hogy névvel is vállalhatunk volna, de most így adásban megtehették azok a kedves hallgatók, akik írtak nekünk, és rengetegen írtak szerencsére, ezért több alkalommal is foglalkoztunk ezzel a témával. Ez már a záró adás, de jöjjenek is azok a vélemények, amit ígértem. Itt van nekünk Zsuzsi. Borzasztó gagyi film, kegyetlen ripacs színészi játékokkal a szenvedélyek viharában. Hát most Tóth Barbi lehet, hogy megsértődne erre, én tudom, hogy ő szereti azt a filmet. Szerintem, én is láttam, nem gagyi szerintem, meg hát ugye ilyen színészekről beszélünk, mint Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond, Aidan Quinn, tehát azért nem lehet azt mondani, lehet, hogy nem a legjobb játékaik, lehet, hogy még fejlődnek, vagy nem tudom, de azért ez elég komoly lista. Nekem kicsit túlnyújtott a film egyébként, ezzel talán tudok menni, de nem nagyon gagyinak nem mondanám. Minden esetre köszönjük a véleményt, és pont ez a lényeg, hogy ilyen véleményeket is kaphatunk. Elegem van abból, az emberek nem tudják, miket éltünk át, de ők azért ítélkeznek felettünk. Ezt Márta írta nekünk. Jó lenne többet tudni, de igen, egyébként alapvetően maga a felvetés is érdekes, hogy nem tudunk sokszor sok mindent, vagy minden apró részletet, hogy mibe szólunk bele éppen, hogy mi annak az előzménye, hogy mind menne tehát egy család, vagy bármi is legyen a történet. A lényeg az, hogy néha úgy ítélkezünk, hogy nem látunk bele mások sorsába és életébe. Aztán Bianca, és vele zárjuk az adást, egy kicsit hosszabb megfogalmazása e-mailben. Bocsi, üzenetként hangzik, de ez csak egy szimpla gondolat, így könnyebb volt megfogalmaznom, lehet, hogy túl sok női oldalon vagyok fent, kettős pont, és innen indul az üzenet. Irritál, sőt, egyenesen rühellem, amikor azzal jön valaki, hogy ezt meg azt nézzek el valakinek, mert a rokonom. Nem. Mert utálom, hogy kétszínűen a pofádba mosolyognak és teszik a jót, amikor mindenki tudja, hogy milyen alakok valójában. Azért, mert van egy titulosod, még nem vagy feljebb való, és nem vagy az Atya Úristen, aki azt mond és tesz, ami neki tetszik. Gyűlölöm azokat az embereket, akik meggondolatlanul kiejtenek a szájukon dolgokat, amik miatt esetleg felmegy az emberben a pumpa, vagy csak szimplán hülyeség, és utána a csillagos eget is beléd akarja mesélni, hogy már pedig ő nem ezt mondta, holott percekkel ezelőtti szöveget pontosan idézünk nekik. És persze ő nézi az embert hülyének, és a pofádba röhögcsél, miközben azt mondja, na persze. Utóirat. Azért, mert ostoba vagy, és nem tudod, hogy mit beszélsz, attól még ugyanúgy kijönnek a szavak a szádból, és súlya van. Nem kell jópofizni, meg mások előtt mutatni a szépet, meg a cukit, ha belülről romlott ember vagy, egy idő után úgyis kiderül, és csak le fognak nézni, mert tudják, hogy kétszínű vagy. Az igen, ezt már én teszem hozzá. Hát Bianca, nyugodj meg először is, azt kell kérnem, és hát igen, ez egy kicsit erős vélemény, de pont erről szól ez a műsor, vagy szólt, mert mindjárt véget ér, de a lényeg az, hogy igen, nem feltétlen kell mindent mindenkinek elnézni, csak azért, mert ilyen vagy olyan viszonyban vagyunk, de ebben én nem tudok beleszólni ilyen távolról, viszont köszönjük, hogy leírtad a véleményedet, és köszönöm azoknak a hallgatóknak is, akik szintén elküldték. Ennyi volt már a Ceglét hangja, és ezt a témát biztos, hogy jegeljük egy kicsit. Ismétlésekkel még találkozhatnak, de egy időre már félretesszük, és jön valami más, valami egészen új holnap. Úgyhogy reméljük, hogy akkor is velünk tartanak, további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

92 ősz. Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatássegítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jó,

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Harmadfokú hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA a dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják.